0: kezdheti. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls. 92 i 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostatva, Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: amikor a szurkot ettük 8 évesen.
1: Apu megígérte,
0: hogy nem leszünk szegények, sohasem.
2: Éjszakákon át sokat gondolkodtam én.
0: Vonzás törvény.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Hej Тоуро. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszászban továbbra is zajlik a csatornahálózat kiépítése a Hunyadi utcában. A munkálatok befejezését július 31-ére tervezik. A munkálatok ideje alatt a Hunyadi utcai szakaszát lezárták a forgalom elől.
4: В Берегові триває будівництво каналізаційної мережі на вулиці Гуняди. Завершити будівництво планується до 31 липня. На час проведення робіт рух частиною вулиці Гуняди перекритий.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 липня, четвер. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kisebbségi nyelvű oktatás megőrzésének a jövőben is elsőbséget kell élveznie, hangsúlyozza az UMDS. A napokban Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes és a Kárpátaljai Magyarság képviselőinek online értekezletén a kis létszámú iskolák állami finanszírozása, valamint a jelenlegi középiskolai hálózat jövője is napirendre került. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zubánics László, az UMDS elnöke, az ukrajnai kisebbségi tanács alelnöke.
5: A héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Argentina 2-1-re legyőzte Angliát az atlantai elődöntőben és bejutott a 2026-os VB döntőibe. Anthony Gordon az 55. percben vezetést szerzett, Enzo Fernández a 85. percben egyenlített, a hosszabbítás 92. percében Lautaro Martínez döntötte el a mérkőzést. Anglia bronzért Franciaországgal játszik szombaton, Argentina vasárnap Spanyolország ellen lép pályára a MetLife stadionban. Argentina zrakům komplet dopředu mohla Anglii upít finále v Atlantě, to probilas do finálu šampionátu světa. Na 55. hodině Anthony Gordon vyvíjel Anglii upřed. Однак Enzo Fernández zrovnal rachunek na 85. hodině. Dodatkový čas přinesl rozhodující moment. Na 92. hodině Lautaro Martínez zabil переможний gol. Anglia završí turnír mačem za bronzu proti Francii. Tedy jak Argentina v neděli na stadioni MetLife zahraje u finále proti Ispánii. Akár 30 perces is lehet az észak-amerikai labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőinek félidei szünete, mivel a szervezők nagyszabású show műsorral készülnek. A FIFA ugyan még nem közölt részletes programot, a New York MetLife stadionban sorra kerülő fináléről, de már hetek óta ismert, hogy a félidőben Shakira, Madonna, Justin Bieber, a Coldplay és a dél-koreai BTS is színpadra lép. Sajtóértesülések szerint a műsor a szokásos 15 perc helyett 20-30 percig is tarthat. A döntő előtt záró ünnepséget is rendeznek, ahol Nicole Scherzinger, Robert Williams és Laura Pausini lép fel, és a hírek szerint Tom Cruise is megjelenik majd. Перерва у фінальному матчі північноамериканського чемпіонату світу з футболу може тривати до 30 хвилин, оскільки організатори готують масштабне шоу. Хоча FIFA поки не оприлюднила детальну програму виступів на стадіоні MetLife у Нью-Йорку, вже відомо, що у перерві виступлять Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, Курт, Coldplay та південнокорейський BTS. За даними ЗМІ, шоу перевищить стандартні 15 хвилин і триватиме приблизно 20-30 хвилин. Перед фіналом глядачів очікує урочиста церемонія закриття, на якій мають виступити Нікол Шерзінгер, Роберт Вільям та Лаура Паусіні. А серед почесних гостей з'явиться й актор Том Круз. A Real Madrid korábbi vezető edzője Zinedine Zidane veheti át a francia labdarúgó válogatott irányítását, erről Nicolas Kira számolt be. Az 1998-as aranylabda győztes kész lenne felváltani Didier Deschamps-ot, akinek szerződése a világbajnokság után jár le. Korábban arról is beszámoltak, hogy a szakember elvi megállapodást kötött a francia labdarúgó szövetséggel, és a 2026-os torna után venné át a csapatot, amely jelenleg a harmadik helyért küzd meg a bronzmérkőzésen. Zidane 2021. júniusa óta nem dolgozott edzőként, amikor távozott a Real Madridtól, amelyel összesen 11 trófeát nyert. Колишні наставник мадридського Реала Зінедін Зідан прагне очолити збірну Франції. Про це повідомляє спортивний журналіст Ніколас Кіра. Володар золотого м'яча 98-го року готовий замінити Дідьє Дешама, чий контракт спливає після чемпіонату світу. Раніше повідомлялося, що тренер досяг принципової домовленості з Федерацією футболу Франції щодо роботи зі збірною після Мундіалю, де Лебльо боротимуться за третє місце. Зідан не має тренерської практики з червня 2021 року, коли залишив Реал, з яким здобув 11 трофеїв. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Залишайтеся з нами.
3: Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Ezen a héten a görögkatolikus egyház vasárnap a pünkösd utáni 8. vasárnapot tartja, illetve az első 6 egyetemes zsinat atyáinak az emlékét. Mikor kiszállt, meglátta a hatalmas tömeget, megesett rajtuk a szíve és meggyógyította a köztük lévő betegeket. Mikor este lett, odamentek hozzá a tanítványok és azt mondták neki, sivár ez a hely és az idő is eljárt már. Bocsásd el a tömeget, hogy a falvakba menjenek és ennivalót vegyenek maguknak. Jézus azonban azt mondta nekik, nincs rá szükség, hogy elmenjenek, adjatok nekik ti enni. Azok ezt felelték neki, nincs itt másunk, csak 5 kenyér és 2 hal. Azt mondta nekik, hozzátok ide azokat. Megparancsolta, hogy a tömeg telepedjék le a fűre, aztán fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, áldást mondott, megtörte a kenyereket és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek. Mindnyájan ettek és jól laktak, végül fölszedték a megmaradt darabokat 12 telekosárral. Mintegy 5000 férfi volt, aki evett, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva, ezután mindjárt megparancsolta a tanítványoknak, hogy szálljanak bárkába, és menjenek előtte a túlpartra, amíg ő elbocsátja a tömeget. Máté evangéliumának 14. fejezetei 14-22. Versében olvassuk. Kedves testvérek, az első dolog, ami elgondolkodtató a történetben, Jézusnak megesett a népen a szíve. Ezen a vidéken és környékünkön régen a szüleink házában, ahol kemény munka volt nem csak a búza megtermelése, hanem a kenyér dagasztása és ütése is, még sokkal nagyobb volt a becsülete a kenyérnek. A keresztjére jelét rajzolták rá a megszegés előtt, s ha földre esett, megcsókolták, miután felvették. Nemigen került belőle semmi a szemétbe. Ma, amikor az ételmaradék, közt a kenyér eltüntetése jár a fejünkben, nem sokat gondolunk arra, hogy hány millió ember éhezik a földön vagy a környezetünkben. Jobbik esetben a háztáji állatokkal letetjük meg, de a mai modern kor, és idézőjelben mondom vívmánya, hogy elég gyakran a szemetes kukában landol a talán még ehető kenyér. Sokszor kifogásokat keresünk, hogy miért nem adjuk oda annak, aki még megenné, mert sok kifogás sorolható. Igaz, sokszor már a kenyér minősége sem az, aminek lennie kellene, ugyebár mert piaci verseny, fenntarthatóság, nagyon drága se legyen, és ezeket is lehetne még tovább sorolni. Úgy gondolom, hogy ha ma Jézus megállna közöttünk, akkor valószínűleg nem a testi nyomor miatt esne meg rajtunk a szíve, hanem a lelki nyomor miatt. A mai modern embernek nem a gyomra üres, hanem a szíve. Nem mondhatnám, hogy üres, inkább azt, hogy éhezik, éhes és enni akar. Sokan vannak az idősek között, akik visszatudnak emlékezni arra az időre, amikor igenis a szegénység éhezést jelentett. Mert vagy nem volt, vagy ha volt, be kellett szolgáltatni. Nos, ha ez így van, akkor a kérdés az, hogy mi a sok és mi a kevés. Úgy tűnik, hogy a kevésben az emberek lelke nem volt sivár. Jobban ragaszkodtak egymáshoz, és jobban ragaszkodtak Istenhez is. S nem nagyon tudjuk levetkőzni magunkról a mai rendezetlen, zűrzavaros, háborús és társadalmi igazságtalanságokkal teli helyzetben a kevéstől való félelmet és az állandó panaszkodást. A tanítványok azt mondják, csak 5 kenyerünk és 2 halunk van. Ez a mai ember sóhaja is, alig van valamink, s közben nem tudjuk, mit hoz a holnap, vajon elég lesz-e holnap is, ami ma kevésnek látszik. Kedves testvérek, Jézus ma meggyógyítja a betegeket, megszaporítva a kenyeret, jól akatja az embereket. De a történet nem csak erről szól. A történet arra neveli az akkori apostolokat, s arra neveli a mai keresztény embert is, hogy bízzon jobban az Istenben. Aki ma nem az evangéliumi boldogságok tudatában él, csak idézett gyanánt, boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, boldogok a békességesek, mondja Jézus, mert fontosabb világi dolga van, ugye verseny, munka, pozíció, stb., az inkább magában bízik, nem az Istenben, de talán észre sem veszi, hogy minden tönkre megy az életében, még akkor is, ha nem kell aggódnia afelől, hogy holnap mit eszik. Ami viszont biztosan tönkre megy, az az öröm, maga a vágyott boldogság. Mi sokszor érezzük a mindennapi hajszában, hogy elfogyott. Lehet, hogy nem a kenyér, de elfogy a türelem, a szeretet, a békesség és a nyugalom. Éhség lesz úrrá rajtunk, a lelkünk kenyérét kiált, hogy valakinek megessen a szíve rajtunk. Kedves testvérek, az Isten fiának megesett rajtunk a szíve. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Olvassuk János evangélium a 6. fejezetének 51. versét. És azt is mondja Jézus Krisztus, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Ugyancsak János evangéliumának 4. fejezete 14. versében olvassuk. Mindannyiunkat, akik éhezünk, így etett ma is az ő tanítványain, az ő egyházán keresztül, csak is és kizárólag, hogy életünk legyen és bővebben legyen. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Szűcs Ferenc, Barka Szói görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почули роздуми Січ Ференца, греко-католицького священника села Баркасово. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió.
6: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
5: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Mellicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottam.

0: Іван Суворов. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 16 липня четвер. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Visszatért a valódi nyári hőség Kárpátaljára. A meteorológusok előrejelzése szerint ma és holnap napközben 30-32 fok várható. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség főként a gyermekekre, az idősekre és a krónikus betegségben szenvedőkre jelent fokozott veszélyt. Rádiónknak korábban Gely Irina, a Beregszászi sürgősségi mentőállomás vezetői adott tanácsokat a nagy meleg idejére. Mint mondta, arra kérjük az embereket, hogy délelőtt 10 és délután 15 óra között lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűzőnapon. Ha ez mégsem elkerülhető, fogyasszanak elegendő folyadékot, viseljenek könnyű világos színű ruházatot és fejfedőt. A hőség leginkább a gyermekeket, a várandós nőket és az idős krónikus betegséggel élő embereket veszélyezteti. Náluk a leggyakrabban гута алакул ки.
4: Справжня літня спека повертається на Закарпаття. За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра температура повітря вдень сягатиме плюс 30, плюс 32 градусів. Медики наголошують, що висока температура становить особливу небезпеку для дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Раніше про це в інтерв'ю нам наголосила Гель Ірина, керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Далі ви чуєте її слова.
5: Ми закликаємо людей у період з 11 до 16 години не перебувати на сонці, або якщо вже так склалися обставини, тоді вживати достатню кількість рідини та вдягати одяг легкий, зручний, світлий, а також головне вбрання. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки і люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Найчастіше у них спостерігається перегрівання.
3: Több mint 100 lakos vett részt szakmai képzésen a Beregszászi járásban a munkaügyi szolgálat támogatásával. Az év első felében a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ a munkaerőpiac igényeihez igazodva erősítette a szakemberképzési programokat. A megyében összesen 894-en részesültek szakmai képzésben, átképzésben vagy továbbképzésben.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Drága Úrunk, kegyelmes mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hála tett szívvel állunk meg ma is te előtted, és köszönjük meg azt, hogy megtartottál az elmúlt éjszakában. Te adtál újabb napot, ami életünkben kiárasztottad ránk a te kegyelmedet, körülvettél oltalmaddal ma is, és azzal a reménységgel vagyunk, hogy mindez előttünk jár majd a mai napon. Kérünk, hogy így taníts bennünket, tanulni a te akaratodat, megismerni a te útjaidat. Hadd legyen a mi szívünk kész arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Készíts bennünket a te ígédnek befogadására. Hadd formáljon az bennünket, hadd tisztogasson bennünket, hadd építse fel bennünk azt a szent templomot, amely a te lelkednek temploma. Hadd legyen a mi életünk valóban olyan tükör, olyan valósága ebben a világban a te szeretetednek, amelyet látnak az emberek. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg azokat a dolgokat, amelyeket mi elrontunk. Te ölelj át valamennyiünket, akik nyomorúságban vagyunk, és akiknek az életében sok-sok nehézség van, akár gyász, fájdalom, betegségek. Te erősíts meg bennünket a mindennapokban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Timóteushoz írott második levélből szeretném felolvasni, az első fejezetből az első 7 verset. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A Timóteushoz írott második levélnek az első fejezetében az első 7 versből így szól hozzánk Isten igéje. Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint Timóteusnak szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól és a Krisztus Jézustól, a mi Úrunktól. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyédre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő, képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóizban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, és elkezdtük a Timóteushoz írott második levelet olvasni a Bibliaolvasó kalózban, és azt gondolom, még elég friss bennünk az első levél, hiszen tegnap fejeztük be az utolsó üzeneteket, az utolsó mondatokat, és nagyon sok megszólító ige van az első levélben, amelyik talán még elevenen él az emlékezetünkben, talán még sokat gondolunk rá így utólag is visszatekintve, és már mindjárt kezdjük a másodikat. És érdekessége azért, hogy itt sok minden változott a körülményekben, sok minden változott abban, hogy mi a célja a levélnek, de nem változott az, aki a levelet írja, és az, akinek címezze a levelet. Pál ugyanúgy, vagy hasonló módon mutatja be magát, mint a legtöbb levélben, Jézus Krisztus apostolaként, de most van benne egy nagyon furcsa, egy nagyon szokatlan, talán egyedülálló megfogalmazás, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint. Az ő apostolságát, az ő szolgálatát ebben látja. ebben találja meg. És ez azért izgalmas, és azért jó ezzel tisztában lenni, mint ahogy mondtam, hogy sok idő telik el, évek telnek el a két levél között, és ez már az az időszak, amikor Pál apostolnak a fogságában kezd nyilvánvalóvá lenni, körvonalazódni, hogy nem fogja ő már elhagyni a börtönt, és nem olyan hosszú idő az, ami még előtte áll. És amiben bele tud kapaszkodni, hogy az ő elhivatása, az ő szolgálata, az ő élete, az nem hiába való, hanem a Krisztus Jézusba való élet ígérete szerint történt. Azt szerint zajlik most is. És ami van, amit hoz a holnap, és jó ezt a saját életünkben is meglátni, hogy amit elénk ad az Isten, amivel sokszor nehezen tudunk szembesülni, amivel nehezen tudunk azonosulni, amikor szeretnénk egy könnyebb utat választani. Jó kijózanodni abban, hogy a Krisztus Jézusban való életígérete szerint az Isten ebben akar bennünket vezetni és megtartani. Ebben akar bennünket ebben a világban használni. Ebben akar általunk tanácsot adni. Ebben akar általunk formálni sokakat. És ha tovább olvassuk a levelet, akkor az egyik első üzenet, az a hálaadásnak a szava. Sok levél kezdődik Pál apostolnak hálaadással. Itt is ezt olvassuk, hogy hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgáltok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Hálát adok szüntelen. És itt talán érdemes még arra is kitérni, hogy mit is jelent ez a tiszta lelkiismerettel szolgálok őseimhez hasonlóan kifejezés. Mert ha egy kicsit Pál apostolnak az életére tekintünk, és Pál apostolnak a megtérésére tekintünk, akkor olyan, mintha lenne egy hatalmas nagy vízválasztó a között, amit Pál apostol élt, ahogyan gondolkodott, ahogyan szolgált a damaszkuszi út előtt, és ahogyan szolgált a damaszkuszi úton való találkozás után, amikor Jézus Krisztus megszólította. És tengernyi irodalom van arról, hogy mekkora változás, hogy milyen pálfordulás történt azon az úton, és ez bizonyos értelemben így van, sőt, nagyon is fontos ez a fordulat, nagyon is fontos ez a megismerés, amikor a Saulból Paul lesz, Pál lesz, és életének más részeiben, életének más hangsúlyaiban ismeri fel az Istennek a jelenlétét és a vezetését. Azonban azt is látnunk kell, hogy bár ott van benne ez a késztetés, hogy szembefordul azzal, aki volt. Mindent kárnak és szemétnek ítélek. Most mégis azt mondja, hogy őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok. És ezt, kedves testvérek, nagy-nagy alázattal kell tudnunk elfogadni. Nincs ebben álmítás, nincs ebben hazugság vagy hamisság, amikor Pál apostol így fogalmaz, de nagy alázattal kell tudnunk elfogadni azt, hogy nem lehet számon kérni Pál apostolon azt, amit nem tudott és nem ismert az előtt. És nem lehet számon kérni az őseiken sem. Hanem annak a kegyelemnek a teljességét kell meglátnunk, annak a kegyelemnek a boldog beteljesülését kell meglátnunk, amikor végre Pál apostol megszólított lesz. Amikor Pál apostolnak az életében eljön az a pillanat, amikor véget ér a tévejgés, véget ér a hamis, a meghamisított, az eltorzult istenkép. És egyszer csak teljességében ragyog fel előtte, hogy kicsoda Krisztus. És hogy mi az Isten akarata, és hogyan akarja az Isten őt használni ebben az életben. És ez azért számomra azért fontos gondolat, mert nagyon könnyen tudjuk megítélni azokat az embereket, akik az elmúlt korokban, időszakokban éltek, és a maguk lehetőségeihez képest, a maguk ismeretéhez képest, jó lelkiismerettel, tiszta lelkiismerettel, akartak szolgálni az Istennek. Sőt, talán még szabad azt is mondani, hogy akik ma jó lelkiismerettel és tiszta lelkiismerettel akarnak szolgálni az Istennek, és lehet, hogy én nem értek vele egyet. mint ahogy Pál apostol sem tud már mindenben egyetérteni, még az őseivel sem, még önmagával sem, aki volt korábban. Mert eljött az életében az a pillanat, amikor az Isten megnyitotta a szemét, megnyitotta az elméjét, amikor mélyebb lett az ismerete. Számon kérhető az, amiről a másik nem tud. Számon kérhető az, amiről a másik nem is hallott. Jó lelkiismerettel szolgált az Istennek. És itt azt látom kell, hogy a jó lelkiismerettel való szolgálat, amivel így az ősei sorába helyezi magát, ez nem a, ahogyan fogalmaz, nem az öldökléstől lihegő, vádaskodó, Isten népét pusztító magatartás. Tehát ez azért az Ószövetségben sem olyan egyértelműen rajzolódik ki, hogy ennek így kell lennie, vagy hogy ez lenne kedves az Istennek. Pál apostol ezt felismeri, észreveszi, tudomásul veszi, de azt, ami az Isten tisztelete, ami az Isten szeretete, az Isten szeretetét jelentette az elmúlt 1000 évek során, amikortól az Isten megszólítja Ábrahámot, és kiválasztja magának a népet, és Izraelt néppé teszi, Izrael utódait néppé teszi, és kivezeti őket Egyiptomból. Az a készség, az a szolgálat, az Isten dicsőítése, az Isten szentségének félelme, az bizony, hogy méltó arra, hogy dicséretes legyen, és kimondhatjuk róla, hogy jó lelkiismerettel szolgálták az Istent. Ami talán hozzánk mégis közelebb van, és jobban megszólíthat bennünket, az a háladásnak a kérdése. Mert miért is ad hálát Pál apostol? Ha valakit megkérdezünk, ha valakivel beszélgetünk, és a háladásra kerül a sor, akkor nagyon sokan vannak, akik elutasítják, és nem találnak az életükben semmi olyan dolgot, amiért hálásak lehetnénk. És amikor keresztény emberekkel beszélgetünk, akkor azt gondolom, hogy ott van bennünk annak a felismerése, hogy milyen sokféle áldást ad az Isten, milyen sok mindenben megoltalmaz bennünket, mennyi mindenért tartozunk hálaadással, és jó ezeket tudomásul venni. De Pál apostolnak a hálaadása még ezen is túlmegy, mert az ő hálaadása, hálaadásának az oka Timóteus. Hálát adok érted. Hálát adok érted. Timóteusért ad hálát, az mi, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. És ebben a kissé, vagy talán nagyon is fásult világban, ami körülvesz bennünket, és amiben senkinek nincs már ideje semmire, amelyben sok mindent elutasítunk, mert nem futja az erőnkből, nem futja a figyelmünkből, sok mindent távol tartunk magunktól, mert nem akarunk elmélyedni másoknak az életébe, nem akarunk belelátni másoknak a nehéz helyzetébe, épp elég mindenkinek a maga gondja, mindenkit megkísért az a nyomorúság, hogy elég nekem a magam gond, és nem akarok a másikkal foglalkozni, akkor hadd figyelmeztessem a bennünket az Isten igéje, hogy szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgésénkben. Kiért könyörgünk éjjel és nappal? Kire figyelünk oda? Kit tartunk annyira fontosnak önmagunk számára? Ki van úgy előttünk annak a szeretetnek a légkörében, a szeretetnek a bizonyosságában, gyűrűjében belül, akikről szüntelenül megemlékezünk, akiért szüntelenül könyörgünk, akiket imádságban hordozunk. Pál apostol könyörög Timóteusért, hálát ad Timóteusért. És hadd biztosan ez bennünket is arra, hogy könyörögjünk egymásért, de ne csak könyörögjünk, hanem tudjunk hálát is adni egymásért. Felfedezni azt, hogy a másik embernek a jelenléte, a másik embernek az én teremben, az én életteremben való jelenléte mennyi áldást hordoz. Egy kedves szó, egy beszélgetés, vagy csupán a másiknak a jelenléte, hogy tudom, hogy ott van, tudom, hogy számíthatok rá. Mennyi mindenért kellene tudnunk hálát adni egymásért. Egymásért. Szomszédokért, barátokért, gyülekezeti tagokért, diakónusokért. És olyan sokszor mégis elmulasztjuk. Olyan sokszor nem visszük oda Isten elé a hálaadásunkban a másik embert, a másik embernek az életét. Hadd biztasson ma Isten igéje bennünket arra, hogy szabad, és az Istennek kedves, ha így tekintünk egymásra, ha tudunk egymásért hálát adni, és tudjuk egymásnak a terheit hordozni, tudunk egymásért könyörögni az örökké való Isten színe előtt. És a következő üzenete Pálnak, az annak a visszaemlékezéséből fakad, amikor elválnak Timóteustól. Azt mondja, emlékszem könnyeidre. Emlékszem könnyeidre. És vágylak látni. Vágyok újra arra, hogy örüljek neki, neked. És ez valahol utal, újra feleleveníti azt a nagyon szép és őszinte barátságot, ami van Pál apostol és Timóteus között. Túl azon, hogy Pál apostol az idős, a tapasztalt, a mester, és Timóteus a tanítvány, nagyon világosan kirajzolódik az, hogy közöttük van egy nagyon mély, nagyon őszinte és kölcsönös szeretet, tisztelet, barátság. Kiérződik ebből a sorból, ezekből a sorokból az, hogy Pál apostol nem véletlenül ír olyan sok levelet Timóteusnak, nem véletlenül foglalkozik vele olyan sokat, mert összefűzi őket, nem csak a Krisztus hite, hanem ez az őszinte barátság is. És úgy válnak el, úgy indul el Timóteus abba a szolgálatba, hogy sír. Emlékszem a könnyeidre, mondja neki Pál apostol. Emlékszem arra, amikor rád bíztam az efezusi gyülekezetet, amikor ott hagytalak Efezusba, amikor egy hatalmas erőn felül való szolgálatba állítottalak be. És te sírtál, és én láttam a könnyeidet, és te féltél, és én láttam. És ez, kedves testvérek, ennek az üzenete a számunkra mégis hadd legyen az, hogy Timóteus mindezek ellenére, a félelmei ellenére, a lelki tusakodások ellenére elindul ebben a szolgálatban, beáll ebbe a szolgálatba. És látja Pál apostol ezt a harcot, ezt a küzdelmet, és ezért is hálát tud adni. És vajon egyáltalán tudomásul vesszük-e, észrevesszük-e fiatalabb testvéreink között, hogy mennyi tusakodás, mennyi félelem, mennyi könnyű van amögött, hogy ő elindul, hogy szolgálatot vállal, hogy törekszik arra, hogy az Isten országát építse. Mennyi küzdelem van egy-egy fiatal mögött. És Pál apostol ezt látja. Én emlékszem rá. Emlékszem a te könnyeidre, hogy milyen nehezen indultál. Milyen nehéz volt megharcolni azt, hogy igent mondja arra, amit az Isten rád bízott. De mi látjuk a saját fiataljainkat? Vannak közöttünk szolgálatkész fiatalok, akik örömmel állnak be a szolgálatba. Hálát adunk értük. Könyörgünk értük. Látjuk az ő tusakodásaikat, életüknek harcait, fiatal férfiak, fiatal lányok. Tele vannak kétségekkel. Tele vannak félelmekkel. Nem ismerik, mi az, ami vár rájuk. És mégis mernek elindulni. Rálépni az Isten szavára. És a mi feladatunk, Pál apostolnak a feladata, az idősebbeknek a feladata, valahol az, hogy hordozzuk őket imádságban, és ami rajtunk áll, amiben az Isten nekünk talán több tapasztalatot és bölcsességet adott, akkor abban tanítsuk őket, és biztassuk Jézus Krisztusnak a szolgálatára. Bárcsak lenne minden fiatalunk mögött egy-egy Pál apostol. Bárcsak lenne minden elindult, minden szolgálatra kész fiatal mögött egy olyan személy, akihez fordulhat bizalommal, akiről tudja, hogy az ő életét, az ő harcait könyörgésben hordozza, akiről tudja, hogy hálát ad azért, amit ő tesz, akiről tudja, hogy nem veti el és nem veti meg, ha hibázott, ha megbotlott, ha eltévedt. Ott van mögötte, és támogatja Pál apostol Timóteust, mert ismeri a vajódásait, ismeri az ő útkeresését, és tanácsolja őt. Legyünk mi is hasonló indulattal nagyon sok fiatal iránt, akik körülöttünk vannak, akik a gyülekezetünkben vannak, és talán akik sokszor ott vannak a családunkban, és mégsem tudunk vagy mégsem vesszük a bátorságot, hogy tanítsuk őket és bátorítsuk őket. És beszélni szeretnék még a hitről is, amiről Pál apostol nagyon szépen megemlékezik, és azt mondja, hogy megvolt ez az őszinte hit Timóteus nagyanyjában is, és az édesanyjában is. Timóteusnak a neve többé-kevésbé jó ismert keresztény körökben, nagyon sokan, ha másat nem is tudnak róla, de legalább annyit, hogy fiatal szolgálattevő, aki már nagyon fiatalon elhívott az Úr, és aki be is állt ebbe a szolgálatba. Azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény azért ezzel úgy nagyjában tisztában van, a legtöbb bibliaolvasó ember. De az, hogy ki volt Lois vagy Eurinike, azt talán csak második nekifutásra tudnánk beazonosítani, hogy a Bibliának még könyveibe kellene keresni ezeket a neveket. És nem is akarom én ezt túl gondolni, vagy túlságosan megítélni emiatt a saját tudatlanságunkat, vagy felkészületlenségünket. Csak azt lássuk meg, hogy Pál apostol úgy beszél ezekről az asszonyokról, hogy ő bennük volt meg a hit. Ami Pál apostolt meggyőzte, ami Pál apostolt késztette arra, hogy Timóteust magával vigye, az a hit, amit látott az édesanyjában, és amit látott a danyadnyában. Timóteus hite nem Pál apostol mellett született meg, hanem az édesanyja és a nagymamája mellett. És ébresztem fel ez egy picit bennünket is, hogy lehet sok mindenért okolni a lelkészeket, meg lehet sok mindent rátestálni a lelkészre, hogy az ő dolga, ő csinálja. De azt mondja a Pál apostol, hogy az a képmutatás nélküli hit, ami ott van benned, én azt tudom, hogy honnan hoztad. Édesanyától, meg a nagymamától. És ennek a felelősségét senki nem veszi el, se az édesanyáról, se az édesapáról, se a nagymamáról, se a nagyapáról. Hogy onnan kellene, hogy hozza magával a képmutatás nélküli hitet. Azt mondja, először láttam, hogy bennük megvan. És most jó felfedezni azt, hogy benned is megvan. De nem azért, mert Pál apostol mellett van, nem azért, mert hallotta valamikor Pál apostolnak a prédikálását, hanem ezt látta otthon. Onnan hozta magával. És kedves testvérek, kell, hogy újra és újra szembesítsen bennünket ez azzal, hogy gyermekeinkért, fiataljainkért elsősorban mi hordozunk a felelősséget. Apaként, nagyapaként, anyaként, nagymamaként. Rajtunk kellene, hogy látszódjon a képmutatás nélküli hit. Rajtunk kellene, hogy a gyermekeink felfedezzék. Tőlünk kellene, hogy megtanulják, mit jelent Krisztus dicsőségére élni ebben a világban, az Isten dicsőségét keresni ebben a világban. És aztán a végén még beszél az apostol a 6. versben, Timóteust biztatja azzal, hogy azokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket kapott, azokat gerjessze fel. Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Kapta. Megvan benne a kegyelmi ajándék. És mégsem meri használni. Nem véletlen Pál apostolnak a biztatása, sőt, talán szabad azt is mondani, hogy szelíd parancsa, gerjeszt fel magadban az Isten kegyelmi ajándékát. És ne rémítsen meg, és ne bénítson meg a félelem. Mert itt a következő mondat összefüggésében azt kell látnunk, hogy Timóteus fél. Timóteus fél attól a szolgálattól, amiben van, és nem érzi magát elégségesnek. És így visszatekintve az előző mondatokra, amikor talán megszólítottaknak érezzük magunkat abban, hogy a szülőként mi tudjuk hitre nevelni a gyermekeinket, gerjesszük fel magunkban az Isten kegyelmi ajándékát. Engedjük, hogy az Isten bennünket tanítson, hogy mi is tudjuk tanítani a fiataljainkat, gyermekeinket. Gerjesszük fel az Isten kegyelmi ajándékát. Ez nem csak a miénk, nem a saját képességünkre kell tekinteni, nem a saját tájékozottságunkra, tanultságunkra. Azt mondja Pál apostol, te ezt kaptad. Te ezt kaptad. És hiszem azt, hogy aki kéri az Istentől, hogy hogyan kell a gyermekét nevelni, hogyan kell tanítani a fiataljainkat, az meg is fogja kapni. És fel kell gerjeszteni, emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. És az utolsó mondat, amit érdemes kiemelni, és amit gondolom, hogy nagyon sokszor újra és újra jó elolvasni, hogy nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ez vezessen bennünket is. Amikor ott van életünknek számtalan aspektusában, számtalan részében a bizonytalanság, a kétség, amikor el akar uralkodni rajtunk, az akár annak a kísértése is, hogy nem jól csinálom azt, amit csinálok. Biztos lehet rajta javítani mindenkinek. De nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten. És nem a félelem lelkét adta Timóteusnak is. Pál apostol úgy beszél az efezusiakról, hogy a vadakkal kellett küzdenem, a vadakkal kellett nekem küzdeni, mint az arénában. És ott hagyja Timóteust abban a gyülekezetben, hogy ő küzdjön a vadakkal. De nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És meg tudja mutatni az Isten, és el tudja végezni bennünk az Isten, hogy hogyan kell nekünk helytállnunk, hogyan kell hűségesnek maradnunk, hogyan kell a helyünkön, ahová állított az Isten, az ő dicsőségére élni. És kívánom, kedves testvérek, hogy sokféle módon engedjük meg azt, hogy az Isten kegyelmi ajándékai megmutatkozzanak bennünk, az Isten kegyelmi ajándékai fellángoljanak bennünk, és elégessék azt a félelmet, azt a sokféle rettegést, bizonytalanságot, ami ott van a mi életünkben, hanem bele tudjunk kapaszkodni az Isten lelkének a vezetésében, ami az erőnek a lelke, a szeretetnek a lelke, és a józanságnak a lelke. Kívánom, hogy így vezessen és így tanítson bennünket az Isten igéje és az Isten szent lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy te tanítani akarsz bennünket, akár fiatalok vagyunk, akár idősek, és emlékeztetni akarsz arra, hogy mire hívtál el, hogyan akarsz a mi életünkben munkálkodni, és hogyan akarsz bennünket is eszközként használni arra, hogy másokat az igazságra vezessünk. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan nagyon megbecsülsz bennünket, és olyan sokra tartod azt, hogy mi neked szolgálhatunk. Kedves előtted az, amikor te előtted leborulunk, amikor jó lelkiismerettel, tiszta lelkiismerettel keressük a lehetőségét annak, hogy a te dicsőségedre éljük. Te igazítsd ki a mi tévedéseinket, és te legyél az, aki megmutatod nekünk az igazságot Jézus Krisztusban, hogy őt lássuk mindenek előtt, hogy hozzáragaszkodjunk. És kérünk, Urunk, hogy mindenki a maga helyén hadd találjuk meg a módját annak, hogy a te dicsőségedet nagyítsuk ebben a világban. A te dicsőségedre éljünk, akár idősként, akár fiatalként. Vedd el belőlünk a félelmet, vedd el a mi szívünkből a bizonytalanságot, és ajándékozz meg a te lelkednek teljességével, a te lelkednek békességével és lelkednek vezetésével. De készíts bennünket, Urunk, az előttünk álló szolgálatokra. Adj nekünk hálatelt szívet, hadd tudjunk egymásért könyörögni, hadd tudjuk egymást imádságban hordozni. És hadd legyen számunkra bizonyosság, biztatás az, hogy mások is imádságban hordozzák a mi harcainkat. Így hozzuk eléd, Urunk, testvéreinket, akik betegségeket hordoznak el, betegségben szenvednek, akár testi, akár lelki, lelkileg vannak megterhelve, te erősítsd meg őket, Urunk, mert hisszük azt, hogy az erőnek és a szeretetnek, a józanságnak lelkét ajándékoztad nekünk. Eléd hozzuk, Urunk, azokat is, akik gyászt hordoznak, és akiknek az életében sokféle csüggedés, fáradtság van. Kérünk, Urunk, hogy vedd el a félelemnek a lelkét belőlünk, és ajándékozz meg önmagaddal, a te békességeddel. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi üdvözítő Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetített. Igét hirdetett Csernyi Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернігадюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Пізоурок. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Beregszázban továbbra is zajlik a csatornahálózat kiépítése a Hunyadi utcában. A munkálatok befejezését július 31-ére tervezik. A munkálatok ideje alatt a Hunyadi utca egy szakaszát lezárták a forgalom elől.
4: У Берегові триває будівництво каналізаційної мережі на вулиці Гуняди. Завершити будівництво планується до 31 липня. На час проведення робіт рух частиною вулиці Гуняди перекритий.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 липня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Több mint 100 lakos vett részt szakmai képzésen a beregszászi járásban a munkaügyi szolgálat támogatásával. Az év első felében a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ a munkaerőpiac igényeihez igazodva erősítette a szakemberképzési programokat. A megyében összesen 894-en részesültek szakmai képzésben, átképzésben vagy továbbképzésben, közülük 844-en regisztrált munkanélküliek voltak. Ennek keretében a beregszászi járásban 102 személy kapcsolódott be a képzésekbe. A résztvevők olyan, a munkáltatók által keresett szakmákban szerezhettek új ismereteket, amelyek elősegítik a gyorsabb elhelyezkedést és növelik versenyképességet a munkaerőpiacon, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei foglalkoztatási központ.
4: У Берегівському районі понад 100 мешканців пройшли професійне навчання за сприяння служби зайнятості. У першому півріччі 2026 року Закарпатський обласний центр зайнятості посилив роботу з підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці. Загалом послуги з професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації отримали 894 мешканці області. Серед них 844 зареєстровані безробітні. У межах цієї роботи у Берегівському районі професійним навчанням охопили 102 особи. Підготовка проводилася за актуальними для роботодавців професіями, що допомагає людям швидше знайти роботу та підвищити свою конкурентну спроможність, інформує Закарпатський обласний центр зайнятості.
3: Megváltozik a vezetői engedélyek érvényességi ideje Ukrajnában. Az erről szóló új szabályozás fontos lépés az Európai Uniós normákhoz való közeledés felé, tájékoztatott az Ukrán Belügyminisztérium szolgáltató központja. Az első vezetői engedélyeket továbbra is 2 évre adják ki. Az állandó vezetői engedélyek érvényességi ideje azonban módosul. A személygépkocsi és motorkerékpár vezetők számára 15 évre, míg az autóbusz és tehergépkocsi vezetők számára 5 évre állítják ki a dokumentumot. Korábban valamennyi jármű kategóriában 30 évig volt érvényes a vezetői engedély.
4: В Україні змінюються строки дії водійських посвідчень. Відповідне нововведення є важливим кроком на шляху до європейських стандартів. Про це інформує головний сервісний центр МВС. Перші водійські посвідчення, як і раніше, видаватимуться на 2 роки. Водночас змінюються терміни дії постійних посвідчень. Для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів документ видаватиметься строком

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva.
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою.
2: Hát, hölgyeim és uraim, 2026. július 16-a, 12 perccel, de rúszítopot kívánunk mindenkinek a különkérdés extrával. Sziasztok, sziasztok, Bekfi Mária kolléginám, sziasztok,
3: köszöntünk mi is mindenkit, hát és nem messzedéről, ahogy az előző dalban is hallatszott, hanem egy igazán különleges, exkluzív helyszínről várunk ma benneteket, ugyanis a Pacsirta egészségügyi komplexumból élőben kitelepülve ma 10 és 13 óra között várjuk a hallgatókat, nézőket, hiszen a Facebookon és az élő streamen keresztül követhetitek azt az impozáns helyet, ahonnan ma beköszöntünk.
2: Kiköltöztünk egyébként, hát olyan rég voltam, ilyen szép Marit, és különlegesen szép voltál. Megjegyzem, alásan Marit tetrációzásra, hogy szép inget vegyek fel. Próbáltam kedvesen is, nagyon koncentráltam, hogy jól nézzek ki ma.
3: Sikerült. Gratulálok.
2: No, három órán keresztül a különkedés extrával várunk benneteket. Ha kitekintünk, akkor nagyon gyorsan tudunk friss információkat mondani. A forgalom a Pacsirta vonzás közvetében jelentős, akik erre indulnak, megnézik a különkedés extrájának a kitelepülésnek a formát, akkor mindenképpen ajánlom figyelmetekbe, hogy lassan jöjjünk, van még parkolóhely, viszont a táj és az időjárás első osztályú.
3: Hát ha most becsuknánk a szemünket, akkor hallhatnánk a csobogó vizet. Egyébként pont erről még a műsor előtt beszélgettünk az igazgatóról, hogy olyan csend van itt, de mégis a csobogó vizet halljuk, és valóban, hogyha mi is nagyon koncentrálnánk itt, akkor hallhatnánk azt a csobogó vizet, amelyet egyébként nagyon sokan már élveznek reggel 7 órától itt a Pacsirtában.
2: Hát 10 medencé van, és legalább még egy épül hozzá, úgyhogy van mit csobogtatni itt a környéken.
3: Valamint ezt a nyári napsütés és a nyugodt pihentető hangulatot, ami ezt a helyet jellemzi, mert hogyha valóban körbenézünk, akkor hát egy igazi kis pihenő szigettel találkozunk itt Beregszász szívében.
2: Ha ezek a falak tudnának mesélni, akkor nagyon sok mindent láttak már az elmúlt száz évben. Liner Bertalannak a szobrát látom pontosan itt magam előtt, amely a Liner pincészetnek a hagyatéka, és ugye ő az a személy, aki Beregszászban nagyon sok szempontból fontos személy. Egyrészt a kórház alapító orvosi tevékenységét is érdemes megemlítenünk, azért is ismerjük első körben, meg akik szeretik a jó bort, azok elmondják, hogy akik igazán valamire való borászok vidékünkön, azok ragaszkodnak ahhoz, hogy legalább egy Liner Bertalan által kiművelt beregi szőlőfajtát tartson otthon, úgyhogy ezek a dombok, amiket itt látunk, és ez a pince, ami igazából ennek a helynek a varázsát adja, a Pacsirta étteremnek a varázsát adja, mert erre épült rá az étterem, erre épült rá minden, amely ma egy egészségügyi komplexumnak a címszóilat akár ezres méret számban tud embereket fogadni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes több generációs hely, aminek óriási múltja van, ezért is szerettünk idejönni, mert itt valóban érezheti mindenki az, hogy kicsit hozzá kötődik, mert a mi nagyszülénk is ebbe az étterembe és ebbe a boros pincébe töltötték az estüket, ha tehették.
3: 2018-ban helyezték ki a far egyébként ezt az emlékművet, azért, hogy pontosan tudjuk azt, hogy valóban ez az ő emléke előtt is tiszteleg, és hogyha azt mondhatjuk, hogy 46 ezer műtétet végzett, több mint 46 ezer műtétet, átlagosan naponta négyet, és új módszereket dolgozott ki, és szerintem ezt a hagyatékot a Pacsirta egészségügyi komplexum tovább viszi, hiszen ők is folyamatosan fejlesztik a komplexumot, egyre több szolgáltatással várják az ideérkezőket, és nem csak a pihenni vágyókat, hanem valóban azokat, akik regenerálódni, illetve akár az egészség megőrzés szempontjából is egészségügyi állapot javítására szolgáló különböző szakorvosokkal is találkozhatnak, és ezáltal is akár meg is gyógyulhatnak itt.
2: Három órán keresztül leszünk itt, ami azért is fontos, mert így a aztán próbálunk minden részét bemutatni valamilyen formában, és többet beszélgetésünk két nyelven hangzik majd el, ezért bízhatunk mindenkinek, hogy akinek van kérdés, akkor füleljen, mert valamelyik szekcióban biztosan szól ez. Beszélgetünk majd a termálvízről, milyen mélyen, milyen forróságban jön fel, beszélgetünk majd a helynek a különböző innovációiról. A főszakácsot érdemes megemlítenünk, mert én úgy tudom, hogy Mari nagyon szeret főzni, viszont még mangalicával sosem volt dolga, és a mai adásunkban azt nézhetjük meg, hogy a mangalica, mint helyi, ez olyan mangalica, mint itt a belegi füvet legelte, nem is olyan rég messze, úgyhogy egy ilyen helyi étel kapcsán is láthatunk majd egy interaktív főzést, egy sztárszakács lesz majd a Marinak a segédje, bár Mari a fő sztárszakács, de hogy a lényeg az, hogy ilyen programunkkal is szeretnénk kedveskedni a rádió hallgatók és a rádió nézők számára, mert fent vagyunk a live streamen, nem tudom, még kamerában integessünk, sok kamera van lejjen, úgyhogy több helyszínes kapcsolásokkal és rengeteg érdekességgel, és ami fontos, egy kis nyeremény játékkal is készültünk.
3: És ez itt most a reklám helye.
0: Figyelem, figyelem! Jön a nyereményjáték!
4: Rozigrás, szuhaj, ivőhravaj!
3: Már láthatjátok a kamerában, aki a Facebookon követ minket, mert hogyha szeretnétek megnyerni egy teljes napra szóló családi belépőt vacsorával a Pacsirt egészségügyi komplexumba, akkor nagyon figyeljétek az élő közvetítésünket a Facebookon is, kommenteljétek az élő adás alá a Pacsirta szót, osszátok meg a közvetítést, hát és már is bekerültök a sorsolásba, a virtuális kalapba, és majd a nap végén, a 12 óra előtt egy pár perccel, akkor kisorsoljuk azt a szerencsés családot, aki eljöhet és egy egész napot eltölthet itt a komplexumban.
2: Érdemes, hogy mindenképpen velünk játszani. Tényleg egyszerű játékszabályok van, a Pacsirta szó, üzenet és a megosztás, külön köszönjük, és 13 óra után néhány perccel sorsolunk. No, hát akkor szágódunk is, mert az idő nagyon rohan, úgyhogy a következő beszélgetési blokkal készülünk. Elmegyünk egy rövid reklámra és egy rövid zenére, tartsatok a különkedés műsorával, és akik még nem hallottak a játékról, azoknak gyorsan elmondom, hogy még van lehetőség beregisztrálni, egészen 12 óra 30 percig még mindenképpen érvényes a megosztás és az SMS. Szóljunk anyunak, apunak, mamának, barátnőknek, csoportban, iskolában, mindenkinek, hogy hát, ha ők viszik el. A Pulzus Rádió munkatársa és sem a családtagok sajnos nem játszhatnak, és így fel vannak háborodva ilyenkor, rága anyuson mindig, hogy mi miért nem játszhatunk. Hát sajnos mi ebből kiesünk, viszont alig várjuk, hogy kisorsoljuk majd az élődásunk záró akkordjaként ezt a fődje, tényleg érdemes lesz.
3: És hogyha közelben jártok, és szeretnétek megnézni, hogy hogyan is működik egy ilyen kitelepülés, akkor ajánljuk a figyelmetekbe, hogy a Sevcsenkó utca 112-es szám alatt vagyunk a teraszon, és megnézhettek minket akár az utcáról is felintegethettek, és egyébként pontosan ezért is jó a Pacsirta, a legnagyobb előnye az az elhelyezkedés, mert Beregszásztól, központi résztől nem messze helyezkedik el, viszont mondhatjuk azt, hogy a város zajától és a forgalmas utcáktól egy picit távol esik, úgyhogy valóban érdemes ide eljönni és pihenni egyet. Egy picit a hétköznapi rohanásokat azt így oldalra tenni, és itt valóban megpihenhetünk és és egy kicsit kikapcsolódhatunk.
2: Nem esetleg találkozhatok velünk is élőben, úgyhogy ajánljuk mindenkinek figyelmébe. 10 óra 19 perc van, zene reklám után újra itt vagyunk.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban Modern Orvosi Központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hovartalika.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79.
7: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу.

0: Mindenkinek jó, de főleg akinek nem alkohol zsír hepatózisa van, vagy esetleg gyomorhúrút van, de viszont a gyomorsav mikor csökkent, vagy esetleg alacsonyabb a gyomorsav. Már akinek magas szintű a gyomorsav, az egy kicsit nem úgy van, de viszont valakinek meg nagyon is jó hat. Tehát ezt mindent ki kell próbálni, és abból a szempontból elindulni, hogy jó, vagy nem jó.
1: Milyen visszajelzéseket kapnak a vendégektől? Miután mondjuk kipróbáltak egy ilyen különböző terápiát, hogyan távoznak innen? Gondolom azért felüldülve is sokkal jobban.
0: Nagyon boldogak, és azt várják, hogy mikor fognak visszajönni. Igen, igen, mert hát többnyire visszajönnek tavasz és ősz. Tehát ők már alig várják, ha tavaszkor jönnek, hogy mikor lesz az ősz.
1: De számít egyébként az évszakok változása, hogy
0: többnyire,
1: akár a többnyire
0: igen, mert a krónikus betegségek visszakerülnek tavaszkor és őszkor.
2: Sokszor volt olyan helyek, mondták el, hogy eljöttünk, itt voltunk 2 órát, aztán leszakadt a húsabb, többet nem jöttünk. Itt ez a meddig tartózkodunk, és mit szabad, mit nem játékszabad a téremes tisztázni, amikor arra gondolunk, hogy vannak ilyenfajta tüneteim, itt a tervánvizén nem járok, mert nekem nem tesz jót. Érdemes előtte felkeresni akár az egészségközpontot, vagy a családorvos, hogy figyelj, hogyan csináljuk,
0: hát
2: mit
0: vannak nagyon sokféle vendégeink, akinek megvan a saját problémájuk, és többnyire van olyan, hogy megkérdezik a saját orvosukot, akik megmondják, hogy ténylegesen érdemes jönni, vagy nem érdemes jönni. De általában úgy szokott lenni, hogy ide jöttek, és akkor rögtön jönnek mi hozzánk, és akkor mi meg megmagyarázok nekik, hogy mit lehet, és mit nem lehet.
2: Úgy gondolják, hogy beülünk 2 órára a termálvízbe, aztán utána meg jobban leszünk. Nem, pedig a fontos időkorlátokat betartani tényleg fontos ebben az időszakban, hogy a termálvíz esetén.
0: De úgy szoktuk mondani, hogy 15 perc, és utána, mit tudom én, 10 percre kimenni, és utána megint visszamehet 15 percre, de hát egész nap az nem jó.
1: Persze, oda kell figyelni, ezeket betartani. Kiknek ajánlaná, hogy vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat? Milyen betegségek? Egy fél percünk maradj.
0: Hát például az artrózis, akinek van artrózisa, vagy vérnyomás problémái, szív problémái cukorbetegeknek, hátgerincsérve, akinek van a betegeknek, lényegében csomó, majdnem mindenkinek lehet.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és beszélgethetünk a témáról. Kitartásunk is, rengeteg jó gyógyult pillanatot a következő időszakban is.
1: Köszönjük, ajánljuk szépen mindenkinek, azoknak is akár, akik csak naponta ide járnak pihenni, ők is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, felkereshetik önöket.
0: Hát sok beregszász is van, úgyhogy mi nálunk, úgyhogy nagyon sokan járnak. Mivel, hogy a lökés hullámterápia csak beregszázban itt van.
2: Jó lett, ez jó.
1: Szuper, köszönjük szépen Mészáros Karina mozgásterapeutának.
0: Köszönöm szépen.
2: Megyük is tovább, perceken belül jönnek a legfrissebb 11-es hírek, itt az FM 92.1-en, ez alkalommal a Pacsirt egészségi komplexumból közvetítjük a 3 órás műsorunkat. Mindenkit várunk szeretettel, a livestream kommentelőket is köszöntjük, és persze a megosztásokat is figyeljük, mert perceken belül még mindig van, nem igaz, még mindig van 1 óra, 1.5 óránk ahhoz, hogy becsatlakozzatok a nyereményjátékunkhoz. Jövünk is a legfrissebb hírekkel, itt az FM 92.1-en a különkedés extrájával.
3: Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Ліцензкод Україна Гішегюді Міністеріум 2021-12-30-а.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденна життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
8: Радіослухачам вітання сьогодні 16 липня четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Emlékeztetik a kárpátaljai lakosokat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését be kell jelenteniük az Akárpátjobb Energónak. Ez minden ilyen berendezés tulajdonosára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az általuk termelt villamos energiát értékesítik, vagy kizárólag saját célra használják fel. A rendszer telepítését követően írásban kell értesíteni az áramszolgáltatót. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Kárpátalján már több mint 5200 háztartás biztosítja, teljesen vagy részben saját villamosenergia ellátását napelemes rendszerek segítségével.
9: Закарпатцям нагадують про необхідність повідомити ПАТ «Закарпаття Обленерго» про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії. Це стосується всіх власників таких установок, незалежно від того, чи в

0: Sokszor volt egy borsod, lett bora, bora, let's go.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Derű szép napot kívánunk mindenkinek, ez a különkiadás extra egészen 13 óránig a különkiadás műsorunkban a Beregszászi Pacsirta egészségügyi komplexumban vagyunk. Itt a teraszon láthatok bennünket, hallhatok bennünket, Bekti Mária kolléginámmal.
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Ma a zenei világunk is úgy lett összeállítva, hogy valóban egy picit a nyaralást idézi elő, és idézi fel bennünk, úgyhogy aki megteheti, és mondjuk pont most tervezi a szabadságát kivenni, akkor annak ajánljuk figyelmébe, hogy ide a Pacsirta egészségügyi komplexumban ellátogathat, hiszen számos lehetőség van a pihenésre, a kikapcsolódásra, a gasztronómiától kezdve a különböző medencék terén, és mi ehhez is tudunk biztosítani akár egy egynapos pihenést, hiszen van egy nyereményjátékunk is, egy ilyen kis reklámfelhívással következünk. Hiszen aki megosztja...
4: Figyelem! Jön a nyereményjáték!
5: Rozigrás, szuhaj, ibulgravaj!
3: Nem kell más tennetek, mint a Facebook oldalunkon egy hozzászólásban megírni, hogy Pacsirta, a livestreamen található különkiadás extrának az élő videója alá. Megosztanotok a bármelyik adásunkat, és 13 óra előtt kisorsoljuk azt a szerencsés családot, aki eljöhet ide, és egy egész napon át igénybe veheti a Pacsirtának a különböző szolgáltatásait.
2: Illetve egy komplex vacsora is jár hozzá, hogy te koronázza majd ezt a napot, ajánljuk mindenkinek figyelve, érdemes mindenképpen játszunk, és még van bő egy óránk ahhoz, hogy regisztráltok a játékra. És akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy egy újabb vendéggel szeretnénk folytatni a beszélgetésünket.
3: Janocsko Krisztián főmérnök lesz a vendégünk, aki hát elkalózol minket afelé, hogy valóban milyen medencéket is vehetünk itt igénybe. Köszöntjük szépen a műsorunkban, engedd meg, hogy tegeződjünk.
6: Oké, jó napot kívánok mindenkinek.
2: 10 medence van, és ha mindig az, akkor még egy épül is hozzá. Hogyan kell elképzelnünk ezt a medence szolgáltatási részt, hány meleg, hány hideg és milyen összetételű medencék ezek?
6: A mai napon 10 medencénk van különböző méretekkel és különböző hőmérsékletű vízzel. Ahogy 6 termálmedencénk van, és 4 édesvízű medencénk van.
3: 6 termálmedence, hát ezt még kimondani is sok. Honnan és milyen mélyről tör fel ennyi termálvíz ide Beregszász szívébe?
6: Hát két kutunk van. A mélysége 1260 méter az egyiknek, a másiknak 1140 méter a mélysége.
2: Bő egy kilométerről jön fel ez a víz. És hogyan kell ezt elképzelnünk színben, meg hőmérsékletben, állagban?
6: Színben, hőmérsékletben? Hát hőmérsékletben úgy tudjuk elképzelni, hogy ez egy 56 fokos víz tör fel ebbe a mélyből. Na, pompák segítség, szivattyúk segítségével.
3: És akkor hány fok van a medencében?
6: A medencék különböző fokúak, 30 foktól 41 fokosig a medencék hőmérséklete.
3: Hogyan tudják megváltoztatni ezt a hőmérsékletet? Hogyan képzelhetjük ezt? Mert azért egy 51 fokos medencébe beülnénk, azt azért megéreznénk, tehát valóban azért szükség van arra, hogy valamilyen szinten lehűtsék ezt a vizet.
6: Hát többnyire automatikusan történik ez. A mi termál medencéink folyton cserélődik a vízmennyisége a medencékben, és így tartsuk fent azt a hőmérsékletet, ami megvan adva. Mondjuk egy 35 fokos medencét, folyton ebbe az 56 fokos vízből, ami feljön a termálkútba, folyton adagoljuk, és akkor tartsuk azt a szintet, amely kell az adott medencének.
3: A 6 termálvízes medencében hány liter van körülbelül? Hány liter termálvíz?
6: Na, ez nagyon jó kérdés, erre nem tudok most válaszolni.
2: Hány kis kanállal kell kimérni köszönöm?
6: Rengeteg.
3: Azt gondolom, igen, hogy ez folyamatosan cserélődik is azért.
6: Hát igen, elég nagy a mennyiség.
2: A tisztítás az mindig kérdés, amikor ilyen nagy tömegek jönnek. Hogyan kell elképzelnünk ennek a tisztítási folyamatát? Milyen sűrűn cserélnek a medencében a víz?
6: Hát a napi szinten mosunk egy medencét, egy adott medencét, vagy lehet kettőt is mosunk egy napban. Attól függ, hogy milyen a minőség a víznek. De általában szét van írva nekünk minden medence, meddig lehet benne az a víz, mikor kell cserélni, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy folyton cserélődik a medencébe a víz.
3: Azért, hogyha 10 medencéről beszélünk, számos, több száz vendég tartózkodik a medencékben, kicsiktől egészen az időskorúakig, oda kell rájuk figyelni, hogyan működik a háttérmunka, gondolom azért a medencék mellett folyamatosan van, aki figyel a medencékre, hogy mit persze szabad, mit nem, azért ezt is fel kell világosítani a vendégeket, hiszen nem mindegy, hogy pont a medence környékén szaladgál egy kisgyermek, megcsúszik, beleeshet, tehát különböző dolgokra is oda kell figyelni.
6: Persze, folyton vannak emberek, akik erre figyelmeztetnek, hogy ezt nem szabad csinálni, vagy azt nem szabad csinálni. Mindig minden medence körül van, aki figyel az adott medence után.
2: Beszélgessünk az energiafogyasztásról, egy óriási komplexumról beszélünk, szertágazó területen vannak jelen ezek a különböző egységek, óriási mennyiségű vizet kell tisztítani, szivattyúk, főzés, minden. Ezt hogyan lehet ellátni árammal, vízzel és egyéb területen?
6: Hát azon törekszünk, hogy függetlenek legyünk az áramtól. A mai napon már úgy állunk azon a szinten, hogy lehet mondani, hogyha adott az időjárás, akkor teljesen függetlenek vagyunk az áramtól. A múlt évhez képest A múlt évhez képest még 110 kilovattnyi napelemet az idén telepítettünk, úgyhogy most körülbelül 460 kilovattnyi termelésünk van.
3: De nem csak termálvíz van egyébként, ugye a hat
2: medence. Az már mennyiség egyébként megjegyzem, Balázsa.
6: Igen.
3: Tehát azok, akik ide látogatnak, különböző medencéket vehetnek igénybe, akár úszómedencéről, gyermekeknek kis élménymedencék. Tehát mit kell tudni a termálvízen kívül, milyen az édesvízi medencékről?
6: Az édesvízünk lényegében az is egy termálvíz. Az krémnyivai víz, most nem jut
3: eszembe. Lágyabb, én gondolom.
6: Igen. Az is lényegében egy termál gyógyvíz az édesvízi medencék.
2: Gyakorlatilag a víz az feljön a kutból, de valahol is lennek mennie. Ez a kérdés, ez mindig intim, hogy hogyan lehet ezt a vízmennyiséget tisztítani. Mennyire fontos ez a napvacsírtán?
6: Hát mi folyton tisztítsuk a vizet. Két tisztító rendszerünk is van. Az egyik egy 280 köbös óránk napi szinten, és van egy 60 köbös tisztító rendszerünk.
3: Picit azért én a kulisszatitokokba is belenéznék, a háttérmunkában. Van olyan, amit mondjuk bizonyára van, amit nem látnak a vendégek, de anélkül mondjuk nem működhetne ez az egész komplexum, akár csak maga a munkásokra, vagy olyan eszköz, ami valóban nélkülözhetetlen az zavartalan működéshez, de amit mondjuk a vendégek észre sem vesznek, hogy az ott van.
6: Hát a vendégek sok mindent nem látnak, mert rengeteg munka van, amit csak zárás után tudunk végezni. Ez ugyanúgy, mint a medence takarítása, tisztítása, fertőtlenítése, a szivattyúk, a szűrők, ez minden jóformán munka után végződnek. Ez egy kemény munka.
3: Hatalmas hátra.
6: Főleg ilyenkor szezonban, persze.
2: Egyébként magát a fűtést, a hűtést, ezt hogyan oldják meg? A tényleg is fűteni kell, illetve a termálvíznek van egy hője, amit feltettek, akár még használni is.
6: Termálvizet tudjuk télen is tartani. Télen kevesebb medencénk van a termálvízben, amikben tartsuk a hőmérsékletet. Van 2-3 medencénk, amelyik 15-20 fokos lesz télen. A többit azt ott mindegyiket tudjuk tartani azon a hőmérsékleten, ami nekünk kell magába a kutnak a hőmérséklete után. Ez az 56 fok, ez folyton megy bele, tartsuk a szintet, melegítenünk nem kell, mert a kut végzi a dolgát.
2: Akkor igazából melegszenek a termálvíz, a fűtőegysége a medencéknek minden esetben?
6: Pluszban igen, mi felhasználjuk már azt a vizet, ami kifolyik a medencékből, azokat áthasználva, és használva azt a hőmérsékletet hőszivattyúk segítségével, még kihasználjuk az épületek fűtéséhez.
3: Újrahasznosítás, környezetbarát megoldás.
6: Hát igen.
3: Még annyit gyorsan áruljunk el, hogy a 11. medence az milyen lesz?
2: Igen, ez
6: a 11. medence az egy úszó és fedett medence lesz, 22 méter szer 10 méteres lesz.
3: Szóval az úszókedvelők, figyeljetek, mikorra készülhet el?
6: Az idén szeretnénk befejezni a medencét, de most mindenhol munkahiány van, munkaerőhiány.
3: Hát drukkolunk, hogy minél hamarabb elkészüljön, és én ahhoz is szurkolok, és remélem lesz rá lehetőség, hogy akár úszóoktatásban is részt vegyenek azok, akik nem tudnak úszni.
2: Igen, nekem van ismerősöm, egy rádiós kedves kollégám, akinek nehezen megy ez. Köszönjük szépen a beszélgetést, kitartást kívánunk a munkáinkhoz.
6: Köszönöm.
3: Janocskó Krisztián főmérnökkel beszélgettünk.
2: Megyünk is tovább, zene reklám után itt az FM 92.1-en a különkedés műsor, szól, tartsatok velünk.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
9: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
10: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
12: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
7: Viszlókali reklámu na Radio Pulse FM.
8: Reklámot hallottok.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Derű szép napot kívánunk minden rádió hallgatónak és livestream nézőknek. Ez alkalommal a különkedés extra szól. A Beregszázi Pacsirta egészségügyi komplexumnak a jóvoltából 3 órán keresztül vagyunk itt a helyszínen. Fantasztikus idő van, időjárás jelentések folytatjuk.
3: Jó, az időjárás.
2: És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, és nem vagyunk üres asztallal sem.
3: Hát és hogyha lenne egy ilyen különlegesség a rádiózásnak, hogy érezhetnék az illatokat is, akkor szerintem még jobban elcsábulnának a hallgatók. Itt van velünk Veres Valogya, a Bistro étkezdés, a nyári büfék menedzser, és Bugyicsenko György, medence menedzser. Köszöntünk titeket! Olyan illatok vannak itt, és nagyon sajnálom, hogy valóban a hallgatók nem érzik. Lángost kaptunk, pizzát kaptunk,
2: hűvös
3: különböző koktélokat, úgyhogy valóban minden finom jóval el vagyunk látva. De mit kell tudni arról, hogy hol készülnek ezek a finomságok?
4: A pizza az a pizzériába készül, az új pizzériába, a medencék mellett. Ez egy pacsirta pizza, egy XXL nagy pizza.
2: A stáb meglátta, azt mondta, na ez már pizza.
4: Ez már pizza, igen. Finom is, meg kell kóstolnotok. A lángos szintén a medencék mellett készül.
3: Megragadtam azt a momentumot, hogy az új pizzériában mit is kell erről tudni? Tehát ugye van kívül egy pizzéria.
4: Van az étterem alatt, igen, egy pizzériánk, igen, és ez pedig a medencék mellett van egy pizzéria, amit szeretnek az emberek, mert ugye víz mellett szeretnek enni, lángos, pizza, sör, és így tovább.
2: Igazából...
4: Még a pizzéria mellett készül egy grill sarok, amit tudni kell. Ott saslikot, bográcsost, plót fogunk készíteni. Körülbelül egy 7-2 is megnyílik az is. Augusztusban már működik.
2: Akik ide betérnek, gyakorlatilag a terem magának a helyiségnek a határain belül szinte mindent megtalálnak. Legyen az étel, ital, gyerekeknek fagylalt, és ebben a rengeteg-rengeteg ilyen turisztikai vendéglátóipari egység van elhelyezve, szinte minden 50 méterben nekiakadunk egy valamilyen fajta szolgáltatásnak.
4: Persze, van fagyizó, van egy vitaminbár, ahol a koktélokat készítik. Többféle fagyink van. Alkoholmentes koktélok, különböző italok, hogy mindenki kényelmesen meg tudja kapni azt, amit szeretné. És közben fürödnek, pancsolnak, játszanak.
3: Nekem így a két párosításban az jutott eszembe, hogy mennyire ajánlatos a medencék mellett enni, és hogyan lehet azt fogyasztani, tehát mire kell odafigyelni. Gondolom magában a medencébe ételt fogyasztani nem szabad.
5: A szabályzat nem engedi meg, hogy ételt fogyasztanak az emberek a medencébe, se innivalót nem lehet. Maximum műanyag flakonba vizet, amit be lehet zárni. Se koktélokat, se üdítőket, ilyesmi sem, amit nem szabad fogyasztani a medencébe.
2: Hogyan képzeljük el ezt a pillanatot, hogy találunk parkolót, ez az első kihívás, megérkeztünk, becsekkolunk a csekkolásnál, mi az, amit lehet magunkkal vinni, mi az, ami nem lehet magunk, és van egy nagyon fontos helyieknek van egyfajta kedvezmény, amit nagyon sokan használnak.
5: Igen, a beregszásziaknak, aki beregszászi lakos, van kedvezmény, fél árba lehet bejönni nálunk.
3: Át kell jelentkezni.
5: Ez egy 3 óra 170 hrivnya, 2 óra 150 hrivnya. Sajnos egész napra nincsen kedvezmény, meg a szekrénykékre. Szekrénykék 30 hrivnya, ha valakinek kell, de nyáron nagyon kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.
2: Mármint a szekrényt.
5: Igen.
2: Igazából, amikor az ember kifizeti a saját jegyét, és megkapja a kedvezményt, mert valóban én ezt szoktam alkalmazni, egy GIA-val vagy egy paszporttal felmutatva...
5: Igen, paszporttal vagy nélkül. Legyen bejelentkező lap. Igen. Ha van ID karta, akkor kell, hogy legyen hozzá bejelentkező lap.
2: Megkapunk egy-egy karkötőt. Mire jogosít fel ez a karkötő bennünket?
5: Az egyik karkötő, hogyha vesznek szekrényként, akkor az egyik karkötőn írja a szekrénynek a számát, az a ki lehet nyitni a szekrényt, és ugyanúgy tudnak arra a karkötőre vásárolni. Na most minden karkötő van 1800 gimnya. Ez limit, hogyha bármit azt szeretnének venni a teritorián, például pizzéria, ugyanúgy söröző, ugyanúgy fagyiza, ugyanúgy masszázs, van nálunk egy rávlikoterapia, ez magyarul, hogy is

0: Szeret sertés, hal, csirke, borjú, levesek, saláták, desszertek.
1: Mikortól vehető igénybe?
0: Reggel fényosztó kezdődnek a reggelik, 11 óráig, és 12-től pedig kezdődik az ebéd. Az ebéd 5 óráig tart. 5 óra után mindenki
1: aki picit kitolja az ebédet, mert sokáig pihen, mondjuk akkor 5 óráig van.
0: Ez nagyon kényelmes, mert be lehet jönni a medencékből, és be lehet jönni az utcáról, és jönnek is, hál' Istennek.
1: Tehát akkor azok is igénybe vehetik, akik mondjuk nem fürdőznek?
0: Természetesen. Be lehet jönni az utcáról is.
2: Ez fontos megjegyezni, hogy ez nem éttermi
0: hanem
2: egy nagyon jó árban tudsz. És a pizzázóban is hozzátesszük, hogy ugyanaz a benti árképzés látunk, mint hogyha kint vásárolnák itt a...
0: Azt mondanám, hogy az árak földön járnak, tehát nincsenek magas áraink, mint... Nem akarom reklámozni.
2: Gyerekeknek a karkötője az mindig intim, hogy de szerencsére én egyszer egy gyerekkarkötőt kaptam, és nem tudtam vele fizetni.
0: Mondták, lehet, hogy az bocsánat. Gyerek vagy.
2: A családban elcseréltük, de azért nem is baj, mert akkor...
3: A gyerekkarkötőre nem lehet vásárolni, azon limit nincs. Mert általában a gyerekek ugye szaladgálnak jobbra-balra, fagyit szeretnének ezt, azt, és volt már rá példa, hogy jöttek kifelé, és a gyerekkarkötője több volt, mint a... Az anyukáim vagy az apukáim, úgyhogy problémák voltak belőle.
0: Köszönjük szépen. De sőt nem adtunk be a gyereknek.
2: Igen, ez egy fontos része. Aztán játékszabályokról beszéltünk. Mi az, amit szabad ugrálni, úszni? Ez mindig egy intim, mert rengetegen
3: van. Van nekünk a régi teritoriánk, ahol vannak termálvizes merencék átlagban, meg van egy nagy úszómerenc végül is, mert ez krémjévei víz van benne. Ezen az oldalon nem lehet ugrálni. Ki is van tényleg a tábla, hogy nem szabad ugrálni, viszont van az új teritória, ahol van ilyen úszómenence, ott lehet ugrálni, vannak külön direkt csinálva helyek, ahol lehet ugrálni, például papucsban benne a merencében nem szabad, papucs nélkül teritóriát már jártani nem szabad, no, ilyen alapvető dolgok.
1: Maga a medencék mellett láthattunk a Facebook oldalán is, vannak különböző kis videók is, hogy ilyen animátorok segítenek
3: igen,
1: a gyerekeknek.
3: Animátorok minden nap. Szerda, szombat, péntek, ilyen munkás, ahol Beregszázban jön egy hölgy, amúgy minden nap van nekünk, aki foglalkozik a gyerekekkel. Mert plusz még van nekünk akvaerobika, ez minden nap.
1: Ez felnőttek is igénybe.
3: Így van. Ez fél tíztől Kijev szerint, háromszor alkalommal, fél tíztől Kijev szerint, 12-től Kijev szerint, és 3 órától Kijev szerint. És ugyanúgy még van nekünk zumba. Egy új tánc, ez nálunk igénybe vett 10 órakor kezdődik, és tart délig Kijev szerint. Az emberek nagyon szeretik, nagyon tetszik nekik, ki kell próbálni.
1: Tehát folyamatosan azt látjuk, hogy bővül a kínálat, nem csak az éttermi és étkező szinten, bisztró szinten, hanem élmények szinten igen, is. Tehát igen, ne csak fürdőzzünk, hanem új dolgokat van, is be van. Tudnak
3: csempészni. Az új teritorium, a gyerekeknek csúszda, vannak ilyen játszótéron, lehet mondani, kis sátorral, ahol vannak ilyen puha részes asztalok, székek, amit nyugodtan igénybe vetnek, pingpongasztal, csocsóasztal, ezt mindent lehet igénybe venni.
2: Mindenkinek jár bent ez a fekvő
1: szék?
3: Napágyunk van, igen, majdnem 2000 darab, ezt mindent lehet igénybe venni ingyen. Ez ingyenes, benne van ingyenesen az árba.
1: Mi a helyzet az olyan félős anyukákkal, mint aki itt ül? Hogyan lehet megnyugtatni, aki nem tud úszni, de a gyermeke
3: nekünk
1: szeretne?
3: Nekünk vannak életmentők, minden területen olyan 2 életmentőnk van. Odafigyelnek a gyerekekre, de közben figyelmezik a szülőket is, hogy kell magukkal hozni. Vagy úszógumit, vagy karuszót, vagy mellényt, hogy a gyerek biztonságban legyen. Ha nem tud úszni a gyerek például, mézbe nem engedjük, mennek a gyerekmedencébe. Meg nyugodt szívvel lehet bízni.
1: De ha valaki úgy érkezik, hogy ezeket nem hozta magával, az megvásárolható.
3: Nálam megvásárolható mindent, fent a recepción, ahogy jönne befelé, nálunk van egy bolt, ott mindent mellett van, amit kell, szükséges a fürdéshez.
2: Az is fontos cél ennek a mai műsornak, hogy ne féljük használni a saját turisztikai egységénket, mert nagyon sokan itt laknak a vonzás között, mert még egyszer sem voltak itt a nagyon sokféleből kiindulva. Kicsit a higiéniáról beszéljünk, mit kell... Milyen kötelezettsége van
3: az első szabály, hogy bemegyünk a teritóriára, úgy átöltözünk a szekrénykénél, megyünk egyenesen, bal oldalon van nálunk tusoló, férfinői. Ugyanúgy, ha bejebb lépünk, vécék, elérhetik az egész teritórián. Úgyhogy elsősorban tusolni, vécézni, a menencébe ezt ne vigyük magunkat. Ugyanúgy papucsokat felvenni, csak úgy lehet járkálni.
2: Hát sajnos adásidőnkön túl vagyunk, úgyhogy el kell búcsúzni. Köszönjük szépen a kóstolót, és mindenképpen jelezzük, hogy ezt meg lehet kóstolni itt a teritórián belül is. Sok erőt is kívánok.

0: Tartást kívánok a munkájukhoz.
1: Köszönjük szépen.
2: Veres Volodya és Bugyicsenkó György volt a vendégünk.
0: A különkedés második órájának a végén járunk, 12 óra 4 perc, vagy jönnek a legfrissebb 12-es hírek itt a különkedés műsorra, szól a különkedés extrával. Hírek után újra itt vagyunk, tartsatok velünk.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 липня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Felújítási munkálatok zajlanak a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumban a szeptemberi tanévkezdés előtt. A nyári szünet ideje alatt az intézményben tantermeket és laborokat újítanak fel, rendezik az iskola udvarát, valamint megkezdték a tűzifa előkészítését is a fűtési szezonra. Mint hivatalos oldalukon írták, a munkálatok célja, hogy a diákokat szeptember 1-én biztonságos, korszerű és kényelmes környezet fogadja. Az iskola vezetése szerint a nyári időszak minden napját arra használják fel, hogy az intézmény felkészülten várja az új tanévet.
6: У Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тривають ремонтні роботи напередодні початку нового навчального року. Під час літніх канікул у закладі оновлюють навчальні кабінети та лабораторії, впорядковують територію ліцею, а також розпочали заготівлю дрів до опалювального сезону. Як повідомили на сторінці Facebook навчального закладу, мета робіт, аби з 1 вересня учнів зустріли безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання. Керівництво ліцею зазначає, що кожен день літнього періоду використовують для того, аби заклад був повністю готовий до нового навчального року.
5: Megkezdődött a helyben termesztett görögdinnyék betakarítása és értékesítése Kárpátalján. Az idei évben a hőmérséklet ingadozások és a heves esőzések miatt a terméshozam alacsonyabb a megszokottnál, írja Suspilna Media. Az árusok szerint a kárpátaljai görögdinnye szezonja augusztus végéig tart. Jelenleg a görögdinnye kiskereskedelmi ára 35-40 hrivnya kilogrammonként, míg a nagykereskedelmi ára mintegy 18 hrivnya. A kínálat bővülésével a görögdinnye ára várhatóan fokozatosan csökken majd a piacon.
6: У Закарпатській області аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. Цьогоріч через перепади температури, зливи, загальна врожайність ягоди знизилася, пише Суспільне медіа. За словами продавців, сезон місцевих кавунів триватиме до кінця серпня. Наразі роздрібна ціна на кавуни становить 35-40 гривень, оптова – в районі 18 гривень за кілограм. Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни на ягоду поступово знижуватимуться.
5: Áramütés ért egy 76 éves nőt a munkácsi járásban, miközben a saját udvarán dolgozott. Az előzetes információk szerint a nő bokrokmetszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütés szenvedett. Az eset után arra panaszkodott, hogy elvesztette a karja érzékelését. A mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították, közölte a 103 Zakarpattya. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy metszióló, szegényíró vagy más kerti szerszám használata előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek elektromos kábelek a közelben.
6: На Мукачівщині 76-річну жінку вдарило електричним струмом під час роботи на подвір'ї. За попередньою інформацією, під час обрізання кущів жінка випадково перерізала електричний кабель, внаслідок чого її вдарило струмом. Після події вона скаржилася на втрату чутливості руки. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження, інформує 103 Закарпаття. Перед початком роботи з секатором, тримором чи іншими інструментами переконайтеся, що поруч немає електричних кабелів, наголошує медики екстреної допомоги.
5: Franciaországban több mint 1000 hektár égett le a híres királyi erdőből. A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak. A nyári hőhullám idején tűz ütött ki a Párizs közelében található Fontainebleau erdőben. A lángokat több mint egy napon át 400 tűzoltó oltotta. Ennek ellenére csak nem 1200 hektár erdő vált a tűz martalékává. A vizsgálat során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. Az ügyben két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Franciaországban a nyári hőség kezdete óta mintegy 8000 különböző kiterjedésű erdőtüzet regisztráltak, amelyek összesen már több mint 25 000 hektárnyi területet pusztítottak el, írja a Evropejská Pravda.
6: У Франції згоріло понад 1000 гектарів знаменитого королівського лісу, підозрюють підпал. На тлі сильної літньої спеки в лісі Фонтебло під Парижем спалахнула пожежа. Її гасили понад добу 400 пожежників, але майже 1200 гектарів лісу все одно згоріло. З'ясувалося, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Двох винних затримали. Загалом у Франції від початку спекотної пори року і до цього часу зафіксували близько 8 тисяч лісових пожеж різного масштабу. Сукупно вони спустошили вже понад 25 тисяч гектарів. Про це пише «Європейська правда».
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A következő órákban is napos, meleg idő várható csapadék nélkül. A nappali csúcshőmérséklet eléri a 30 fokot. Az esti órákhoz közeledve azonban a meteorológusok helyenként záporokra, zivatarokra számítanak. Estére a levegő hőmérséklete 27 fokra csökken.
6: У наступні години спостерігатиметься сонячна спекотна погода без опадів. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Ближче до вечора синоптики прогнозують короткочасні опади. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 27 градусів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, 12 óra 17 perc van, ez a különkedés extrájának a harmadik órája, ez alkalommal a Beregszászi Pacsi írt a egészségügyi komplexumnak a jóvoltából. Az ő teraszukon várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a harmadik óránk végéig, mert egy gigantikus nyereményt szeretnénk sorsolni, mindenképpen ajánljuk figyelmetekbe. Egy teljes családnak szól, egy teljes napi belépővel és egy vacsorával egybekötött certifikátot vertek majd tőlünk át a sorsolásunk végén, mindenkinek ajánlom figyelmébe a nyereményjátékot, részletek a Facebookon. És aztán most, hogy hol tűnt Megfi Mária kolléginám, ez itt a nagy kérdés, többen feltehetitek, akik livestreamen néztek bennünket, na de azért szeretném segíteni ezt a folyamatot, mert ugye hát most felcsapott főszakácsnak, és hát hogy olyan főszakácsként köszönhetjük, akinek még izgalmasabb kuktája van, Szeverenko János főszakács kuktával dolgozik, mert a következő percekben, Mari, milyen jól néztek itt ki, úgyhogy köszöntünk szeretettel benneteket is.
2: Picit javítanék annyit, hogy szerénykedem, csak sous-chef vagyok, a főszakács az itál mellettem, én megpróbálok itt egy picit közreműködni.
1: Szerénykedik, tényleg szerénykedik a
2: Mari. A finom étel elkészítésében, de mit is fogunk ma készíteni?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Hát ma fogunk készíteni egy hagyományos magyar ételt, na de viszont egy kicsit másképp.
2: Kicsit pacsirtásabb?
3: Kicsit pacsirtásabban, egy ilyen mangalicából fogjuk készíteni, ez egy cigánypecsenye lesz.
2: Mangalica. Mindig elgondolkodom, amikor valaki mondja, hogy ő most mangalica húst vásárol, hogy miért kell mangalica húst vásárolni, nem csak úgy mondani, hogy sertéshús, tehát mi a különbség a sima sertéshús között és a mangalica hús között?
3: Hát itt nagyon nagy különbség van, ez mangalica, ez sokkal szaftosabb, ízesebb, van neki másabb a struktúrája a húsnak, ez teljesen más.
2: Egészségesebb? Kijelenthetjük?
3: Igen. Egészségesebb.
2: Akkor kóstoljuk is meg. Hogyan képzeljük el a menetet? Mit kell csinálni? Megpróbálom most a teóriát.
1: Ne égesd oda, Mari, ne égesd oda. Szerintem az a legfontosabb.
3: Úgy fogjuk csinálni, hogy mivel te vagy a sous-chef, én fog dirigálni, te pedig akkor sütő.
2: Igen, jó. És várj, felhúzom a kesztyűt.
3: Húzunk fel egy kesztyűt.
2: Igen. Kezdjük azzal.
1: Kesztyűs kézzel bánnak a mangalicával. Ezt már jó látni, hogy kesztyűs kézzel bántok ezzel.
2: Igen.
1: A hússal.
2: Hát remélem, hogy nem fogom odaégetni, ezért...
1: Az lesz az ebédünk, úgyhogy mi is...
2: Gyakorlott házasszonyként már egy pár dolgot leégettem, ezt szerintem így elmondhatjuk.
1: Csak nem, hogy a pacsirta wellness központ legyen a következő a sorban.
3: Direkt kettőt hoztam, hogyha az egyik ég, hogy legyen más.
2: Szuper, akkor mi az első lépés?
3: Először is a szalonát, ez is mangalica szalona, dob bele a serpenyőbe.
2: Finomabb a mangalica szalona?
3: Szerintem igen.
1: De egészségesebb, ezt hozzátehetjük biztosan.
2: Azt olvastam róla, hogy ízben is, hogy egy picit, nem tudom, lehet rosszul olvastam, hogy ilyen diós íze van egy picit. Hasonlít a dióra egy kicsit a mangalica hús, amit kivált egy ilyen ízvilágot, ahogy megkóstoljuk. Ez valóban így van?
3: Egy picit van, de hát én nem mondanám, hogy dió.
2: Hanem mire hasonlít?
3: A mangalicára hasonlít, hogyha egyszer megkóstolod, és akkor fogod tudni utána, hogy ez igen, ez más, ez mangalica.
2: Ez más, rendben. Jó.
3: De ezt mindjárt elkészítjük, és akkor meg is kóstolod.
2: Mennyire szeretik az ilyen különlegességet a vendégek?
3: Hát úgy szokott lenni, hogy ezt itt vásároljuk, ezt a mangalicát helybe, és mikor berakom ilyen hétvégi ételnek, különlegességnek, akkor hát annyira kapkodják, hogy nem érkezzük csinálni.
2: Azt mondtad, hogy itt vásároljátok helyileg Beregszászban. Mennyire könnyű hozzájutni a mangalica húshoz?
3: Hát nem olyan egyszerű, de nekünk sikerül, hál' Istennek.
2: Ugye azt tudni kell, hogy a mangalica egyébként tovább is nő, tehát az a folyamat, mint mondjuk egy sertés, sima sertés, az hamarabb kifejlődik arra a korra, hogy őt már levágják, tehát a mangalica sokkal tovább fejlődik, és azért is különlegesebb a húsa.
3: Igen, meg ez egy magyar disznó. Már ez, ami itt van nálunk, ez pont ez Beregszászi.
2: Beregszászi.
3: Én azért igyekszem Beregszászi termékeket vásárolni, hogy az emberekkel azt, hogyha ide jön egy turista, akkor fogyasszon itteni
2: helyi ízeket.
3: Igen.
2: Még kell forgatni?
3: Még egyszer megfordítod.
2: De érdekesen felvágtad ezt a szalonát. Még így soha nem láttam. Szintén ketté
3: nyílt.
2: Ez is különleges, igen. Neked. Hogy hogyan kell ezt ilyen szépen felvágni.
3: Azt most már kiveheted.
2: Kivehetem. Jó, elkészült a szalonna. Ha a hús nem is, de a szalonna már sikerült, nem égettem.
1: Igen. És szalonasütésnek a fortéjait tanulhattuk meg. Igen, az elmúlt néhány percben.
2: Belehelyezek egy húsit.
3: Kettőt fogom belehelyezni.
1: Tényleg jól néz ki ez a hús. Volt páncolva valamivel? Vagy csak
2: ez
1: így...
2: melyik része a húsnak? És...
3: ez egy csontos karaj.
2: Csontos karaj. Jó. Igen. Nincs mindenütt. Zsír alatta. Nem mozgassam meg egy picit?
3: Mozgat.
2: Nem mozgatom.
3: Hát ott ilyen észrevételeket már.
2: Hát ott már kezdek jó szusét lenni, ugye?
3: Hát igen.
2: Ó, de jó illata van. És mennyi időt kell? Na most... nem sok időnk van a műsorból, elkészül addigra, bennem felmerül egy ilyen kérdés, hogy egy ilyen szelet hús meg tud sülni ennyi idő alatt?
3: Mindenképp megsüssük.
2: Úgyhogy fogyasztható legyen?
3: Így van.
1: Az az egy-két óra adás csúszás nem gond, teljesen belefér.
2: Inkább, mint hogy ne jó étel készüljön el. Mivel van pásolva a hús?
3: Hát ez kulisszatitok, ezt még
2: nem árulhatom el. De én itt látok még fokhagymát?
3: Fokhagymát, igen.
2: Azt is rá fogunk tenni?
3: Mikor? Mindent elállunk menet közben.
2: Hogyan folytassuk?
3: Próbáld meg ezt megfordítani.
2: Igen. És a konyhában erre minden szakaszra van külön ember, aki mondjuk csak hagymát szeletel, csak húsz szeletel, vagy hogyan képzelhetjük el?
3: Nincs olyan, hogy csak ezt csinálunk, csak azt csinálunk, ez egy csapat munka, és itt mindenkinek ki kell venni a részét a munkából, és mindenféle munkából ki kell, hogy vegyék a részüket.
2: Szóval mindenki ért mindenhez.
3: Hát ha nem is ért, muszáj, hogy értsen.
2: Meg kell, hogy próbálj.
3: Meg kell, hogy tanulják.
2: Jó, megforgattam? Jól értek hozzá?
3: Nagyon jó, és nézd meg, hogy milyen szépen sikerült.
2: Igen. Mikor látjuk, hogy jó a kérge például?
3: Ennél a húsnál az a lényeg, hogy nem szabad túlsütni, ennek szaftosnak kell lenni, és hogy megmaradjanak benne ezek a húsnak a leve.
1: Én ide érzem az illatokat, elképesztő, hogy ide érzem az illatokat.
2: De nagyon jó illat van, nagyon sajnálom, hogy a hallgatók az illatokat nem érzik.
1: Én 8 méterre, tényleg épp azt mondom, hogy már érzem az illatokat, fantasztikus, nagyon jó illata van. El ne ronzsolni, mert akkor ilyen halunk.
2: Közben hogyan ellenőrzöm, hogy átsültem már? Van erre valami taktika?
3: Vannak erre már műszerek is, de hogyha egy...
2: műszerek?
3: Igen.
2: Milyen műszer?
3: Vannak ilyen kis hőmérők, tudod, amivel meg tudod mérni a húsnak a közepének a hőmérsékletét. És erre is már vannak ilyen táblázatok, hogy mikor van kész.
2: És mikor van kész?
3: Hát ezt se fogom elárulni
2: hát
3: neked.
2: Hát akkor mit árulhatunk el?
3: Hát ha bejössz hozzám a konyhába, majd nem tudom, hogy... mert most épp keresek egy...
2: egy szuséfet?
3: Nem, szuséf már van, egy munkás keresek
1: aki dolgozik
2: is.
3: Benne hagymaszeletelés is van, de erre is vannak már gépek.
2: De tudod, a ranglétán lehet fejlődni, nem? Tehát
3: lehet.
2: Feljuthatok akár sztárséf szintjére is.
3: Igen. Az is lehet, hogy már jövőről, hogyha jövünk, akkor én leszek a kukta, te leszel a séf.
2: Azt azért nehezen tudom elképzelni, de azért most már egy ilyen húst el fogok tudni készíteni. Igen. Jól teszem, hogy forgatom?
3: Jó teszem. És most már még adunk neki egy percet.
2: Egy perc, méritek az időt?
1: Így van, mérjük másodpercet.
3: Mindig kell, hogy legyen egy órát, hogy tudjad, hogy mi van.
2: De hoztál nekünk még ott egy kis üvegecskét is, az mire való?
3: Hát mert egy ilyen igazi beregszázi cigánypecsenyéhez dukál egy igazi beregszázi pohár bor is.
2: És milyen bor? Ez vörösbor, ha jól látom,
3: ez vörösbor, ez egy szaperávi, ez nekünk helyi és ez céges.
2: Dukál pont ehhez.
3: Igen. Zsájvaronak, ez a mi borunk.
2: Száraz, édes, fél
3: száraz.
2: Édes, száraz.
3: Száraz, vörös.
2: Ezt hogyan próbálgatjátok ki, hogy mondjuk ez az ételhez milyen bor illik?
3: Hát utána is olvasunk, és vannak már nekünk ilyen tapasztaltabb pincéreink, akikhez én oda megyek, és akkor mondom, hogy most fog készíteni egy mangalicát, akkor mondom, hogy Misa, hát mutasd már, hogy milyen bor kell nekem ehhez, mert megyek rá, hogy leégjek ott valahol, akkor a kezembe adja a legjobbat.
2: Hát nem hiszem, hogy te bárhol leégni, a konyhádra is nagyon figyelsz, úgyhogy... egy perc letelt.
3: Úgy van, ezt már ki is
2: már
3: veszük.
2: Már kivesszük? Igen. Ó, na most az...
3: és még lesz neked egy...
2: na jó, most totáskodom, de a mikrofon bezavar, mondjuk így. Igen, sikerült.
3: Nagyon jó. És van még egy nagyon nagy feladatod.
2: Hűha.
3: Meg kell sütni tükörtojást.
2: Atya,
1: tudtam, hogy én is mehettem volna ezt. Én is megcsináltam volna. Izgultam, hogy ha mi lennék, akkor...
2: Igen.
3: Tökéletes.
2: Sikerült csak egyet?
3: Igen. Jó, kettőt hoztam azért neked, semmi? Hogy nem.
2: De miért nem?
3: Mert a hús már eleve meg van sózva, és a süstőcalonna is sós.
2: Akkor ilyenkor, amikor a húsunk ízesebb és fűszeresebb, akkor mondjuk a hozzá. Most ez lesz nekünk a köret, mondhatjuk így?
3: Nem ezt, majd ugye meglátod, egy ilyen feltejt, igen.
2: Látod, nem ilyen szavazat tudok használni?
3: Az a lényeg, hogy harmonizálja. Nem lehet, hogy mindent elüssön a só és a füst, meg a só, meg a bors, hanem egy kicsit olyan harmonikus legyen az íze mindennek. Ez mindenhol így van.
2: Egyébként a tojás is házi, azt látom.
3: Így van.
2: Jó, háziasszonyként észreveszünk a különbséget az igazi falusi házi tojás között. Nem sokára befejeződik a műsor, meg mennyi idő még, hogy elkészüljünk? Hát, ilyet én is szoktam otthon. Akkor jó, csinálom, hogy amikor otthon így picit rásegítek, hogy hamarabb megsüljön.
3: Így van. Most elkezdünk tálalni.
2: Igen. Tálalás fontos része, mert azért szerintem, amikor leülünk étkezni, akkor először a szemünkkel étkezünk, és amit meglátunk, hogyha azt tetszik a szemünknek, akkor sokkal bátrabban vágunk bele az étkezésbe.
3: Teljes mértékben. Igen,
2: középre helyezem?
3: Középre helyezzük az igen. Egyik szelethúst. Erre az egyik szelethúsra rá fogod tenni azt a tükörtojást.
2: Én? Biztos? Mivel?
3: Hoztam neked speciális felszámokat.
2: Jó. Holnap a faluban azt fogom hallani, hogy Bekfi Mária egy tükörtojását tudott kiszedni. Sikerült.
1: Izgultunk egyébként a stábtagokkal, hogy mi lesz ebből.
2: Hát tudod, az imidzsemet meg kell tartani, mint szakács. Igen, rá kellett volna helyezni.
3: Rátesszük a másik szeletet.
2: Akkor egyszerre két szeletet is kap?
1: Nagyon jól néz ki.
2: Nagyon guszta. Igen.
1: És a végén bejelent, hogy én vegás vagyok, köszönöm, megfogod nem kérem.
3: Megfogod egy kis fokhagymával.
2: Nyers fokhagymával?
3: Igen, szóld rá.
2: Igen. Elég ennyi?
3: Elég.
2: Még egy picit. Igen.
3: És ezt a...
2: És még valami zöld füvet is hoztál.
3: Ezt a rozmarinnak hívják.
1: A mangalicától vették elő. Igen.
3: Ezt a szép kakastarét pedig tedd rá a második szelet húsira. Hogy gusztusos legyen. Így bizony. És a zöld fű, amit rozmarinnak hívnak.
2: Neveznek, igen.
3: Ebből szépen egy ágat.
1: Hát, hölgyeim is, hogy mindent a szemnek jelmondattunk.
2: Én aszimmetrikusan helyeztem rá minden. Nem
1: gyönyörű
2: tudom,
1: szépen néz ki,
2: jól tettem-e, de nagyon jól néz ki, mindjárt megmutatjuk.
1: A kamerának mutassátok meg, légy szíves a kamerának, hogy a...
3: Pedig lesz neked egy kis...
2: csipős paprika.
3: Paprika.
2: Hányat tegyek rá?
3: Hát szerintem hármat.
2: Ezzel szoktak a legtöbbet babrálni a séfek, hogy hogyan helyezik rá. Hát én most nincs időm, úgyhogy én most csak így... De kíváncsi vagyok, te hova tetted volna?
3: Ugyanide,
2: akkor jó.
1: Egymásra vagytok hangolva, és annak a jele. Hát mutassuk a kamerába az ételt, egy nagy tapsot, hölgyek és urak, egy gigantikus, nagyon szép, látványos.
2: Nem sokára meg is kóstoljuk. Jár
1: a taps. Köszönjük szépen. Szerenko János főszakácsot még várjuk a stúdiónkhoz, én átveszem a szót. No, perceken belül jövünk vissza, zene reklám után újra itt vagyunk az FM92.1-en, a különkérdés műsorra szól, a különkérdés extra egészen 13 óráig a Pacsirta egészségügyi komplexum teraszáról várunk benneteket nagyon szeretettel.
4: Reklama na Radio Puls FM.
5: Реклама. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback. flashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Береговій, Пітерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszázban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en 12 óra 37 perc van. A különkiadás extrája szól, ez alkalom egy exkluzív helyen, a Beregszászi Pacsirta Wellness Központ egészségügyi komplexnak a jóvoltából a teraszukon vagyunk 3 órán keresztül, egészen 13 óráig. És sajnos hát meg kell húznunk a határvonalat, mert a nyeremény játékunknak a kosárba való bejutásnak a határideje éppen véget ért. Úgyhogy pont most kell, hogy lezárjuk ezt a dolgot. Akik benne vannak, azok viszont nagyon figyeljenek, mert nem sokára a műsorunk végén zárszóként kisorsoljuk a nyereményünket.
3: És nem csak azok, akik ma írtak, hanem akik egész hét során írtak, hozzászóltak az élőadásunkhoz, azok benne vannak a virtuális kalapban, és nem sokára kiderül, hogy ki nyerte meg az egész napos belépőt vacsorával. Hát és én úgy gondolom az előző főzés gyanánt és példája alapján, hogy aki megkóstolja az étteremben készült ételeket, hát az úgy fog elmenni, hogy egy olyan gasztronómiai élménnyel gyarapodik.
2: Én nem mertem megkóstolni, amit Mari készít, az elép, de azért mindjárt ígérem, ha véget ért a műsor, megtesszük ezt. Viszont akik a stúdiunkat látják, kamerákon keresztül láthatják, hogy a sztárszakácsunk visszaért hozzánk. Szerintem, hogy János, köszöntünk itt a kerekasztalunknál.
4: Üdvözlöm a hallgatókat ismét.
2: Hát, mesélj erről a főzésről. Beszéltéltek arról, hogy nagyon fontos, hogy a beregi ízeket hozzátok el az ide látogatók számára, és ezért tesztek, illetve próbáltok újra gondolni különböző helyi ízeket. Itt a mangalica kimondottan a magyar kultúrhoz tartozó, és egy egészséges, finom dolog, amit próbáltok itt minél nagyobb szinten terjeszteni. És úgy látjuk, hogy elég nagy szeretettel fogadják az ide látogató vendégek.
4: Így van, ez tapasztalat alapján beszélek, hogy fogadják a vendégek nagyon nagy szeretettel, és ez egy ilyen, már nem is arra megyünk rá, hogy finomat főzünk, hanem egy élmény. Hogyha valaki eljön ide hozzánk az étterembe, az kikapcsolódik, jó bor, finom ételek, helyi zenészek, kikapcsolódnak, és egy élménnyel mennek innen el, hogy egy élményt kaptak. És ezek vissza is jönnek ide.
3: Ez fontos szerintem, hogyha mondjuk valóban valaki elmegy nyaralni, pihenni, akkor annak a helyi városnak, falunak, községnek a kultúráját szeretné megismerni, és ez ugyanúgy az éttermekre is vonatkozik, a gasztronómiára, hogy szeretné azokat az ízeket megízlelni, amit a helyiek étkeznek. Most ugye itt beszéltünk a mangalicáról, de mi az, ami valóban mondjuk a ti éttermetekben azt mondhatjuk, hogy beregszászi, ez a helyiek étele, és mondjuk rajta van az étlapon?
4: Hát sok ilyen étel van nekünk az étlapon rajta. Én elmentem Ungvára és Munkásra, és ott úgy beszéltek a bográcsról, hogy ez egy beregszázi bogrács. Úgyhogy már én ezt így elkönyveltem magunknak, hogy ez a bogrács, ez a miénk.
2: Beregi vidéki bogrács, ez jó hangzik.
4: Mert ugye mindenhol másképp főzik, de nálunk főzik a legjobban.
3: Ez nem is volt kétségbe vonható.
2: Beszéltünk arról, hogy nagyon fontos a folyamatos innováció, és általában egy évben több alkalommal teljesen átreformáljátok a menüt. Mit jelent ez? Miért van erre szükség?
4: Hát mert ugye a menü ez egy komoly dolog. Itt nem szabad, hogy nagyon sok minden legyen, és nem szabad, hogy kevés legyen. Úgy kell, hogy legyen az egész, hogy az ember, hogyha eljön hozzánk, hogy az érdekes legyen. Legyen miből választani, na de ne legyen túlzás, ezért úgy kell, hogy csináljuk, hogy ebbe a pár pozícióban, mi van a menübe, ezt mi inkább frissítjük, fél évente teljesen kicseréljük, hogy az embereknek legyen újdonság, mert ugye mindenki megunják.
3: Gondolom ez a te feladatod. Hogyan ülsz neki egy ilyen étlap kibővítésének akár, vagy lecserélésének, mert szerintem ez nem úgy van, hogy leülök egy este, és akkor elkészítem, na most holnaptól ez lesz az étlapon,
2: előveszi
3: hanem bizonyára
2: a sertenőt,
3: egy... Igen, akár próbafőzése.
2: Igen, ez most próbafőzés alakul ki, vagy a fejben durran össze?
4: Hát ez próbafőzés is, és igyekszem ellátogatni más éttermekbe, megnézni, hogy ott mi van, itt miket főznek ott, hogyan készítik, és veszek ilyen hagyományos ételeket, kicsit átgondolom őket, és akkor azokat igyekszem bedobni egy ilyen friss, hagyományos ételt, újra gondolva, ugye, hogy mi szeretjük, és ezek működnek.
3: Ugyanúgy, ahogy mi szeretjük, ez milyen egy jó motto lehetne akár az étteremre is, mert ahogy ti szeretitek, szerintem úgy szeretik mások is. És nagyon fontos szerintem, hogy milyen a csapat és a háttérmunka, aki mögötted van. Mert van ugye egy séf, aki valóban az egészet irányítja, de láttunk már akár filmekben is, hogy hogyan működik egy ilyen konyha. Hát ott, hogyha nincs egy vezető, akkor káosz is lehet, és mindenki egymásnak megy, és minden a földre kerül, de a ti konyhátokat hogyan képzelhetjük el?
2: Hát mint egy hangyaboly?
4: Ez a konyha, ki van építve ez a konyha? Ugyanúgy technikailag is, mint szakembereket is, mi ugye már saját magunk bőrén kitapasztaljuk, hogy mit, hogyan kell csinálni, és így tanítjuk meg a munkásokat is, hogy nekünk mire van szükségünk, és ez az évek során ez így kifejlődött már odáig, hogy most a konyhán 9 szakás dolgozik egy műszakban, és ott mindenki tudja a saját dolgát, de viszont mindenki segít a másiknak, mert ez egy csapatmunka. Ha nincs csapatmunka, nincs egy jó vezető, akkor ez az egész elszáll.
2: Vannak olyan ételek, amit szeretnek a helyek, amit mindenképpen ott kell valamilyen formában, stilizált formában hagyni az étlapon?
4: Vannak ilyenek, ilyen kis vörös vonalak, amiket nem szabad piszkálni.
2: A Laci pecsenye vagy a babgulyás, gondolom ezek a...
4: Ez még nem is annyira, ez a bogrács, ezt a bográcsot, ezt nem szabad hozzányúlni egy ujjal se.
3: Levestek közül mondhatjuk, hogy a legkeresettebb a bogrács gulyás?
4: Így van. Na de ugyanúgy fogyasszák a borscsot is, egy házi húslevest is szeretik az emberek.
2: Vannak exkluzív ételek, amiket külön lehet rendelni. Nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy mondjuk egy családi társaság, egy baráti társaság el akar jönni, mondjuk egy sült bárányt szeretnénk, ezt is meg lehet előre szervezni nálatok?
4: Persze, erre is nyitottak vagyunk. Hogyha előre szólnak, hogy kérnek egy sült bárányt, vagy egy sült disznót, egy sült mangalicát egészben, mi elkészítjük.
3: De nem csak helyi ízeket kínáltok. Például ma francia ízeket kóstolhatnak meg, akik ide érkeznek. Lesz itt csigától megkezdve kagylóig minden, vagy hogyan képzelhetjük el?
4: Lesz ma este van nekünk francia konyha van, ugyanígy, hát mi rugalmasak vagyunk, mert ugye, ahogy mondtam, hogy ahogy menüt írjuk, belenézünk mindenhova, hogy hol mi van. Most ma kipróbáljuk a franciát, és hogyha valami ott megmarad nekünk ebből a francia konyhából, ami nagyon megtetszett, akkor azt lehet, hogy a következő menünél majd beépítjük a menübe.
3: Hát ez nagyszerű. És itt most a hallgatók láthatták, illetve a nézők, hogy itt olyan desszertet kaptunk.
2: Beszéljünk erről is, mert azért ez megindítja az embert.
3: De nem akármilyen túrógombóc. Egyébként rágugliztam nagyon.
2: Ez a túrógombóc? Én nem ismerem. Ugye?
3: 17. században jelentek meg először túrógombócról a receptes könyvekbe leírások. Ez a túrógombóc mikor alakult ki? Hanyadik században?
4: Ez 2025-ben alakult.
2: Szép.
4: A legutóbbi menüt, mikor cseréltük akkor, mert akartam, hogy legyen egy túrógomboz, de nem tudtam, hogy milyen legyen, hogy torta legyen, vagy ilyen legyen, vagy olyan legyen, és ez lett a vége.
3: Hát külsőleg nagyon jól néz ki szemmel, már felfaltuk az egészet, tehát akik mondjuk csak hallgatnak minket az FM-en, egy pici kis fekete tálkában, láthatunk nagyon pici, apró túrógombócokat, de alatta még van valami, mi helyezkedik el alatta?
4: Alatta van egy ilyen mascarpone és krémsajtos krém, és ez alatt pedig van még egy kis baracklekvár.
3: Ez ami a baracklekvár
4: is csak is helyi, és annak az alján pedig még van egy piskóta is, hogy ez így ilyen torta legyen.
3: Nagyon jól néz ki.
2: Vannak olyan speciális igények, amit most már egyre sűrűbben, egyre több embert érint, egyre sűrűbben jelenik meg igényként. Mennyire sikerül ezeket a glutén, laktóz mentes ételeknek a kihívását meglépni?
4: Simán, hogyha valaki azt mondja, hogy neki gluteincsi, laktózmentes ételkel, egy pincér már ezt rögtön rutinosan tudja kezelni, és már úgy jön be a konyhára, hogy mi ki tudjuk szolgálni.
3: De mennyire tudjátok ezt gyakorlatban megvalósítani, hogy valóban mindenre odafigyeljen? Ugye vannak, akiknek különös módon oda kell erre figyelni, hogy más palacsintavasba kell készíteni, tehát ott el kell különíteni azért nem csak az alapanyagokat, hanem amiben készülnek is ezek a
4: szételek. Persze, de erre vannak hivatalos szabályok, nekünk erre van, külön vágódeszkánk van erre az egészre, erre vagy egy ilyen, majd hogyha elmentek, ahol láttok egy lila vágódeszkát, ez a lila vágódeszk, ez az övé.
3: Komolyan? Igen. Akkor színben különböztetitek.
4: Igen, ugyanúgy van neki külön edények, amiben csak ezt fogjuk készíteni.
2: Akkor komoly játékszabályok vannak ennek.
4: Igen.
2: Ez egy jó dolog. Jó, nagyon szépen köszönjük. Lassan adásidőnk végéhez érkeztünk. Egyetlen egy személyes kérdés, engedj meg, amikor rakod össze a menüket. Mikor látod azt, hogy na ez a menü, amit most a Pacsirta restaurantban lehet, az megérett, és az most mindent visz. Van ilyen elégedett érzésed, hogy na most akkor elértünk a maximális szintre?
4: Nincs.
2: Akkor sosem ér,
4: ez normális,
3: soha nem nyugszik egy jó sejt.
4: Így van.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon köszönjük a desszert, ez meg fogjuk
3: kóstolni. Hatalmas élmény volt
2: a sütés is
3: együtt, így van, köszönjük szépen neked.
4: Én köszönöm.
2: Hölgyek és urak, pár perc, és jövünk vissza, illetve fontos megjegyzünk, hogy reklám után megtörténik a várovás sorsolásunk, és ajánljuk mindenkinek figyelmébe, hogy maradjatok az FM92.1-en a különkedés extrával velünk, mert tényleg perceken belül a zene reklám után mindenkinek is megpróbáljuk a sorsolást beiktatni, úgyhogy akik játszottak, azok kérem legyenek Viber előtt, mert valakit Viberen kapcsolunk majd, élőadásunkban szeretnénk ezt megosztani, aztán elvihetitek a Pacsirta Wellness Központ egészségügyi központnak a jóvoltából egy család számára egy teljes napi belépővel és egy vacsorával kötött szelvényt vettek el majd tőlünk, úgyhogy ez nagyon-nagyon izgulunk. Perceken belül kiderül, hogy ki lesz a nyertesünk.
5: Реклама на Радіо Пульс FM.
6: Реклама. Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
8: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, 12 óra 55 perc van. Hát, hölgyeim és a fájó búcsú pihantáz érkeztünk el. Elrohant ez a három óra, ez alkalommal a különkedés extrával a Pacsirta egészségügyi komplexumnak a jó voltából itt a teraszon. Volt a három órás műsorunk, rengeteg bekapcsolással, több helyszínes kapcsolással estünk, sütöttünk, főztünk és desszertet is kóstoltunk itt a végén. De egy nagyon fontos rész még a végére hagytunk.
2: Hát volt egy játékunk az egész hét során hozzászólásban, aki posztolta a mi előadásunkat és hozzászólásban odaírta, hogy Pacsirta, az bekerült egy virtuális listába, és nem sokára kiderült doppergéssel, hogy ki lesz az igen, a szerencsés igen, család, igen, aki igen, eljött igen. Egy egész napos pihenésre a Pacsirtába, és este pedig kaphat egy finom vacsorát az étteremben. Hát nekünk ez alatt a három óra alatt volt részünk megkóstolni a különböző finomságokat, úgyhogy garantáljuk, hogy olyan élményben lesz részük, amelyet egy jó ideig nem felejtenek el. Úgyhogy nagyon, hát egy picit irigy vagyok arra, aki most meg fogja nyerni, de nagyon örülök neki, hiszen valóban egy pompás élményben lesz részük.
1: Fontos megjegyezni, hogy akkor mi egy generátor, egy programkeréken keresztül két nevünk van, az első, illetve a második. Két embert fogunk hívni, az első nem veszi fel, akkor a másikat fogjuk tárcsázni automatikusan. Arra kérek mindenkit, hogy figyelje a Viber készülékét, telefonon keresztül fogjuk majd kapcsolni, reménység szerint felveszi, úgyhogy jöjjön hát a visszaszámlálás, próbáljuk is meg.
2: Reméljük, hogy felveszi a
1: igen,
2: telefont.
1: Igen, most jön a hívás, figyelem.
2: Azért bízunk közben, én így beszélek, hogyha megengeditek, hogy valóban számos információt kaphattunk
1: cseng
2: a mai nap során, igen,
1: rosszul,
2: a komplexumról. Reméljük, hogy felveszi a telefont.
1: Egy egész komplex család számára, egy teljes napi belépő, illetve egy teljes vacsorával.
2: Azért ez egy nagy élmény lesz, igen.
1: Ha valaki tervezett nyári kirándulást.
2: 10 medence közül válogathatnak, abból 6 termálvizes.
1: Családról beszél, nem muszáj, 4, ha valaki, akkor hozhat még egy plusz családtagot.
2: Hát valaki nagyon gyorsan vegye fel most a
1: telefont. Nem játszhatunk, de hogyha valakinek nincsen ilyen nagy családja, elvihetünk
2: minket. Elvihet minket, igen. Felajánlhatja, hogy mi igen, is csatlakozhatunk. Pont ráérek.
1: Csingilingi, csingiling szól a csengettyű. Hát nagyon izgulunk, hogy felvedd a telefont, mert te már nyertél, de még nem tudod, de ha nem veszed fel.
2: Hát és sajnos nem sikerült, nem vette fel a telefont, úgyhogy most újra kell tárcsáznunk, újra generálnunk.
1: No, hát akkor azt
2: mondtam,
1: hogy akkor most egy újabb embert tárcsázunk. Nézzük meg újra, mit fog mondani a szerencsekerék.
2: Egyébként az már ma elhangzott, de bennem nagyon megragadt, és valóban egyedülállóvá teszi ezt az egész komplexumot, hogy Ukrajna egyetlen fedett termálmedencéje itt található, úgyhogy valóban rossz időben is ellátogathatunk ide, és élvezhetjük a jótékony hatását ennek a termálvíznek, amely 1200 méről jön fel, és kerül a medencébe.
1: Egy fontos része, hogy beregszásziak számára viszont fél árban van, és azt gondoljuk, hogy ez egy... Hopp! Jó napot kívánok! Ki ez van szerencsénk? Bekfi Mária Birta Zoltán a Pulzus Rádió előadásából. Ki ez van szerencsénk?
3: Jó napot, Gábor Pál vagyok.
1: Kedves Gábor, játszoltál nálunk, és ha minden igaz, akkor van egy nagyon jó hírem. Nyert a fődíjunkat!
2: Kedves Gábor, hányszor írt hozzá az előadásunkhoz? Mit kell tudni önről? Mennyire szerette volna megnyerni ezt a családi belépőt?
3: Hát nagyon, a gyerek végett, a kislánynak minden vágya, hogy elmenjünk egyszer a Pacsirtába.
2: Hát akkor még önök nem voltak, voltak.
1: De egy teljes napra vacsorával aztán segíti majd a családi programok listáját. Honnan hallgat bennünket?
3: Igen. Gecséből.
2: Gecséből? Akkor nem is kell messze utazni. Mit szeretnének majd a legjobban kipróbálni itt?
3: Hát szerintem mindent kipróbálunk. Mondjuk én minden napos vagyok a Pacsirta udvarán, mert a kenyeret én szállítom be a bisztró étteremben.
1: De jó, akkor van kötődés is. Igen. Ki lehet próbálni. Kivel fog menni, ki lesz meg? Lesz az öt fő? Nem, mi pont ráérünk, hát, hogyha kevesebben vannak.
3: Ja, hát ötre meg vagyunk, ha nem tudom a nagyobbik lány mikor jön haza Magyarországról. Ha nem tudom, hogy van-e naphoz kötve, hogy mikor
1: nincs,
3: kell
1: letölteni. Nincs, ezt majd egyeztetjük pontosan. De jó a nyári időszakban, ez mindenképpen a legjobb.
3: Rendben.
2: Gratulálunk önnek és az egész családnak, és reméljük, hogy valóban a kislány
3: örülni fog neki. Viszlát.
1: Hát, hölgyeim és uraim, egy Gecsei hallgatónk elvitte a fődíjunkat. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok, és ebben a három óránkban itt tudtunk egy irodáson keresztül kicsit megosztani mindazt, amit szeretünk volna. És külön köszönjük, hogy aktívak voltatok. Rengeteg üzenet érkezett hozzánk, nagyon sok helyről, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok üzenet volt, amiket sajnos nem tudtuk adásba szerkeszteni, de látjuk őket, külön köszönjük a stábtagoknak, a Pulzus Rádió teljes stábtagjai itt vannak, illetve online elérhetők, mindenki ezen koncentrál, hogy ez a műsor megvalósuljon, úgyhogy külön köszönjük a tagoknak és a munkatársaknak, és persze a meghívást a helyszínnek, mert azt gondolom, hogy egy exkluzív helyre tudtunk eljönni.
2: Úgy gondolom, hogy ez alatt a három óra alatt, hát helye közel sikerült bejárnunk a létesítménynek, azért minden szegmensét egy picit érintettük, és valóban bemutattuk azt, hogy aki itt van, vagy ide jön turistaként, és egy kellemes napot, hetet szeretne, vagy akár több hetet itt eltölteni, akkor valóban minden napra jut neki program, és akár egészségmegőrzés szempontjából is érdemes a Pacsért

0: Szép hétvégét, mert hiszen már holnap péntek is jön a szombat, úgyhogy gyertek a pacsirtába.
1: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 липня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Felújítási munkálatok zajlanak a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumban a szeptemberi tanévkezdés előtt. A nyári szünet ideje alatt az intézményben tantermeket és laborokat újítanak fel, rendezik az iskola udvarát, valamint megkezdték a tűzifa előkészítését is a fűtési szezonra. Mint hivatalos oldalukon írták, a munkálatok célja, hogy a diákokat szeptember 1-én biztonságos, korszerű és kényelmes környezet fogadja. Az iskola vezetése szerint a nyári időszak minden napját arra használják fel, hogy az intézmény felkészülten várja az új tanévet.
4: У Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тривають ремонтні роботи напередодні початку нового навчального року. Під час літніх канікул у закладі оновлюють навчальні кабінети та лабораторії, впорядковують територію ліцею, а також розпочали заготівлю дрів до опалювального сезону. Як повідомили на сторінці Facebook навчального закладу, мета робіт, аби з 1 вересня учнів зустріли безпечні, сучасні та комфортні умови для навчання. Керівництво ліцею зазначає, що кожен день літнього періоду використовують для того, аби заклад був повністю готовий до нового навчального року.
3: Megkezdődött a helyben termesztett görögdinnyék betakarítása és értékesítése Kárpátalján. Az idei évben a hőmérséklet ingadozások és a heves esőzések miatt a terméshozam alacsonyabb a megszokottnál, írja a Suspilne Media. Az árusok szerint a kárpátaljai görögdinnye szezonja augusztus végéig tart. Jelenleg a görögdinnye kiskereskedelmi ára 35-40 hrivnya kilogrammonként, míg a nagykereskedelmi ára mintegy 18 hrivnya. A kínálat bővülésével a görögdinnye ára várhatóan fokozatosan csökken majd a piacon.
4: У Закарпатській області аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. Цьогоріч через перепади температури, зливи, загальна врожайність ягоди знизилася, пише Суспільне медіа. За словами продавців, сезон місцевих кавунів триватиме до кінця серпня. Наразі роздрібна ціна на кавуни становить 35-40 гривень. Оптова – в районі 18 гривень за кілограм. Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни на ягоду поступово знижуватимуться.
3: Áramütés ért egy 76 éves nőt a munkácsi járásban, miközben a saját udvarán dolgozott. Az előzetes információk szerint a nő bokrokmetszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütés szenvedett. Az eset után arra panaszkodott, hogy elvesztette a karja érzékelését. A mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították, közölte a 103 Zakarpattya. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy metszióló, szegényíró vagy más kerti szerszám használata előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek elektromos kábelek a közelben.
4: На Мукачівщині 76-річну жінку вдарило електричним струмом під час роботи на подвір'ї. За попередньою інформацією, під час обрізання кущів жінка випадково перерізала електричний кабель, внаслідок чого її вдарило струмом. Після події вона скаржилася на втрату чутливості руки. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження, інформує 103 Закарпаття. Перед початком роботи з секатором, тримором чи іншими інструментами переконайтеся, що поруч немає електричних кабелів, наголошує медики екстреної допомоги.
3: Franciaországban több mint 1000 hektár égett le a híres királyi erdőből. A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak. A nyári hőhullám idején tűzütött ki a Párizs közelében található Fontainebleau erdőben. A lángokat több mint egy napon át 400 tűzoltó oltotta. Ennek ellenére csak nem 1200 hektár erdő vált a tűzmartalékává. A vizsgálat során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. Az ügyben két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Franciaországban a nyári hőség kezdete óta mintegy 8000 különböző kiterjedésű erdőtüzet regisztráltak, amelyek összesen már több mint 25.000 hektárnyi területet pusztítottak el, írja a Európai Pravda.
4: У Франції згоріло понад 1000 гектарів знаменитого королівського лісу, підозрюють підпал. На тлі сильної літньої спеки в лісі Фонтебло під Парижем спалахнула пожежа. Її гасили понад добу 400 пожежників, але майже 1200 гектарів лісу все одно згоріло. З'ясувалося, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Двох винних затримали. Загалом у Франції від початку спекотної пори року і до цього часу зафіксували близько 8 тисяч лісових пожеж різного масштабу. Сукупно вони спустошили вже понад 25 тисяч гектарів. Про це пише Європейська Правда.
5: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
3: A következő órákban is napos meleg idő várható, csapadék nélkül. A nappali csúcshőmérséklet eléri a 30 fokot. Az esti órákhoz

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки.

0: oktatás megőrzésének a jövőben is elsőbséget kell élveznie, hangsúlyozza az UMDS. A napokban Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes és a Kárpátaljai Magyarság képviselőinek online értekezletén a kis létszámú iskolák állami finanszírozása, valamint a jelenlegi középiskolai hálózat jövője is napirendre került. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zubánics László, az UMDS elnöke, az ukrajnai kisebbségi tanács alelnöke.
1: A héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvény tervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett. Tehát többek között az egyik, mivel nem csupán kárpátaljai sajátossága az egyre csökkenő gyermeklétszámú iskola, a kormány elkészített egy olyan határozattervezetet, amely a kisebbségi iskolákat létszámtól függetlenül kivonja ennek a rendeletnek a hatály alól, tehát azt jelenteni, hogy a 45 fő alatti általános iskolák is megmaradnának állami finanszírozásban. Azt az információt kaptuk, hogy az augusztus elejére, tehát gyakorlatilag a beiskoláztatás előtti időszakra ez már nyilvános lesz, működni fog, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezek az iskolák visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztástól meg fognak menekülni.
2: Збереження освіти мовами національних меншин і надалі має залишатися одним із пріоритетів, наголошують в демократичній спілці угорців України. Днями під час онлайн-зустрічі віце-прем'єр-міністра України Тараса Качки з представниками угорської громади Закарпаття обговорювали питання державного фінансування малокомплектних шкіл та майбутнє існуючої мережі закладів загальної середньої освіти. Детальніше про це розповів нам голова демократичної спілки угорців України, заступник голови Ради національних меншин України Ласло Зубанич. Далі ви чуєте його слова.
1: В прошлу п'ятницю була проведена онлайн-конференція з участю представників угорської громади, експертів, які були задіяні у травні-червні щодо розробки змін до законів про національні меншини з Тарасом Андрійовичем Качкою, віце-прем'єром по євроінтеграції. І серед інших питань було піднято фінансування малокомплектних шкіл, які є сьогодні таким великим тягарем для місцевих самоврядувань. Уряд готує відповідну постанову, який зробить відповідні винятки для шкіл національних меншин щодо кількості учнів, тобто ті школи, які першого-другого ступеню мають менше 45 дітей або учнів, вони теж можуть отримати державну дотацію на освітні послуги, і ці кошти не будуть лягати на плечі відповідних органів самоврядувань. Це стосується і середніх шкіл, тобто уряд вважає, що наші навчальні заклади є цінністю, і цю мережу треба зберегти у повному обсязі.
0: Emlékeztetik a kárpátaljai lakosokat, hogy a napelemes rendszerek és energiatárolók telepítését be kell jelenteniük a Zakarpattyúbl Energónak. Ez minden ilyen berendezés tulajdonosára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az általuk termelt villamos energiát értékesítik, vagy kizárólag saját célra használják fel. A rendszer telepítését követően írásban kell értesíteni az áramszolgáltatót. A legfrissebb hivatalos adatok szerint Kárpátalján már több mint 5200 háztartás biztosítja teljesen vagy részben saját villamos energia ellátását napelemes rendszerek segítségével.
2: Закарпатцям нагадують про необхідність повідомити ПАТ «Закарпаттяобленерго» про встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання електроенергії. Це стосується всіх власників таких установок, незалежно від того, чи продають вони вироблену електроенергію, чи використовують її виключно для власних потреб. Після моменту установки необхідно подати письмове повідомлення до електрокомпанії. Додамо, за останніми офіційними даними, на Закарпатті понад 5200 домогосподарств повністю або частково забезпечують себе світ. Тлом самостійно завдяки сонячним електростанціям.
0: Szlovákiában először mutatták ki a veszélyes smaragd kőrisrontó díszbogár jelenlétét. A karantén kártevőt hivatalos megfigyelés során az Eperjesi kerülethez tartozó Bodrogszerdahely egyik parkjában azonosították, mindössze 28 kilométerre az ukrán határtól. Tudatta az Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat. Mindeközben Ungváron, ahol már korábban is kimutatták a rovart, továbbra is zajlik a fertőzött kőrizsfák kivágása. Július 20-áig 40 fertőzött fát távolítanak el a kommunális szolgálatok. A smaragd kőrisrontó díszbogár a kőrizsfák és más lombosfák kérge alatt kanyargós járatokat rág. Ezzel megszakítja a tápanyagszállítást, ami egy-két éven belül

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 16 липня, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Felújítási munkálatok zajlanak a Beregszászi Szolgáltatóipari Líceumban a szeptemberi tanévkezdés előtt. A nyári szünet ideje alatt az intézményben tantermeket és laborokat újítanak fel, rendezik az iskola udvarát, valamint megkezdték a tűzifa előkészítését is a fűtési szezonra. Mint hivatalos oldalukon írták, a munkálatok célja, hogy a diákokat szeptember 1-én biztonságos, korszerű és kényelmes környezet fogadja. Az iskola vezetése szerint a nyári

0: Megkezdődött a helyben termesztett görögdinnyék betakarítása és értékesítése Kárpátalján. Az idei évben a hőmérséklet ingadozások és a heves esőzések miatt a terméshozam alacsonyabb a megszokottnál, írja a Suspilne Media. Az árusok szerint a kárpátaljai görögdinnye szezonja augusztus végéig tart. Jelenleg a görögdinnye kiskereskedelmi ára 35-40 hrivnya kilogrammonként, míg a nagykereskedelmi ára mintegy 18 hrivnya. A kínálat bővülésével a görögdinnye ára várhatóan fokozatosan csökken majd a piacon.
1: У Закарпатській області аграрії розпочали збір та продаж місцевих кавунів. Цьогоріч через перепади температури, зливи, загальна врожайність ягоди знизилася, пише Суспільне медіа. За словами продавців, сезон місцевих кавунів триватиме до кінця серпня. Наразі роздрібна ціна на кавуни становить 35-40 гривень. Оптова – в районі 18 гривень за кілограм. Зі збільшенням пропозиції на ринку ціни на ягоду поступово знижуватимуться.
0: Áramütés ért egy 76 éves nőt a munkácsi járásban, miközben a saját udvarán dolgozott. Az előzetes információk szerint a nő bokrok metszése közben véletlenül elvágott egy elektromos kábelt, amelynek következtében áramütés szenvedett. Az eset után arra panaszkodott, hogy elvesztette a karja érzékelését. A mentők ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás céljából kórházba szállították, közölte a 103 Zakarpattya. A mentők arra figyelmeztetnek, hogy metszióló, szegényíró vagy más kerti szerszám használata előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a munkaterületen nincsenek elektromos kábelek a közelben.
1: На Мукачівщині 76-річну жінку вдарило електричним струмом під час роботи на подвір'ї. За попередньою інформацією, під час обрізання кущів жінка випадково перерізала електричний кабель, внаслідок чого її вдарило струмом. Після події вона скаржилася на втрату чутливості руки. Медики надали пацієнтці необхідну допомогу та госпіталізували її для подальшого обстеження, інформує 103 Закарпаття. Перед початком роботи з секатором, тримором чи іншими інструментами переконайтеся, що поруч немає електричних кабелів, наголошує медики екстреної допомоги.
0: Franciaországban több mint 1000 hektár égett le a híres királyi erdőből. A hatóságok gyújtogatásra gyanakodnak. A nyári hőhullám idején tűzütött ki a Párizs közelében található Fontainebleau erdőben. A lángokat több mint egy napon át 400 tűzoltó oltotta. Ennek ellenére csak nem 1200 hektár erdő vált a tűzmartalékává. A vizsgálat során kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. Az ügyben két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Franciaországban a nyári hőség kezdete óta mintegy 8000 különböző kiterjedésű erdőtüzet regisztráltak, amelyek összesen már több mint 25.000 hektárnyi területet pusztítottak el, írja a Európai Pravda.
1: У Франції згоріло понад 1000 гектарів знаменитого королівського лісу, підозрюють підпал. На тлі сильної літньої спеки в лісі Фонтебло під Парижем спалахнула пожежа. Її гасили понад добу 400 пожежників, але майже 1200 гектарів лісу все одно згоріло. З'ясувалося, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу. Двох винних затримали. Загалом у Франції від початку спекотної пори року і до цього часу зафіксували близько 8 тисяч лісових пожеж різного масштабу. Сукупно вони спустошили вже понад 25 тисяч гектарів. Про це пише Європейська правда.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A következő órákban is napos, meleg idő várható csapadék nélkül. A nappali csúcshőmérséklet eléri a 30 fokot. Az esti órákhoz közeledve azonban a meteorológusok helyenként záporokra, zivatarokra számítanak. Estére a levegő hőmérséklete 27 fokra csökken.
1: У наступні години спостерігатиметься сонячна спекотна погода без опадів. Денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 30 градусів. Ближче до вечора синоптики прогнозують короткочасні опади. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 27 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportivní noviny.
3: Sporthírek következnek.

hallgatóinkat. Vitánnyára gyóztuk a csám. A kárpátai atléták részt vettek az országos bajnokságon, amelyet Lembergben, a Skif stadionban rendeztek meg. A felnőttek és a fiatalok számára kiírt versenyen Európa bajnoki indulási jogokat osztottak, hiszen a következő hónapban Birmingham ad otthont a kontinens viadalnak. A bajnokság a szezon egyik legfontosabb eseménye volt, mivel az eredmények döntő szerepet játszottak a nemzeti válogatott összeállításában. Három napon át több mint 400 sportoló küzdött a dobogós helyekért 23 megyéből és Kijevből. A kárpátai versenyzők ezúttal nem kerültek a dobogó közelébe, ám mindannyian nagy elszántsággal versenyeztek, értékes tapasztalatot szereztek, és

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 16-án csütörtökön. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 липня 2026 року, четвер. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kisebbségi nyelvű oktatás megőrzésének a jövőben is elsőbséget kell élveznie, hangsúlyozza az UMDS. A napokban Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes és a Kárpátaljai Magyarság képviselőinek online értekezletén a kis létszámú iskolák állami finanszírozása, valamint a jelenlegi középiskolai hálózat jövője is napirendre került. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zubánics László, az UMDS elnöke, az ukrajnai kisebbségi tanács alelnöke.
5: A héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvénytervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát Tóth László Esperes úr, Csernyics István rektor úr és jó magam vettünk ebben részt. Többek között elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 16-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 16 липня 2026 року, четвер. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A kisebbségi nyelvű oktatás megőrzésének a jövőben is elsőbséget kell élveznie, hangsúlyozza az UMDS. A napokban Tarasz Kacska miniszterelnök helyettes és a Kárpátaljai Magyarság képviselőinek online értekezletén a kis létszámú iskolák állami finanszírozása, valamint a jelenlegi középiskolai hálózat jövője is napirendre került. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónak dr. Zubánics László, az UMDS elnöke, az Ukrajnai Kisebbségi Tanács alelnöke.
5: A héten találkoznak az ukrán és a magyar partnerek, és ennek a kapcsán került sor múlt pénteken egy videokonferenciára Tarasz Kacska EU integrációs miniszterelnök helyettessel. Egyrésztből megköszönte a szakértői munkánkat, amit a törvénytervezetek előkészítésében bonyolítottunk, tehát Tóth László Esperes úr, Csernyicskó István rektor úr és jó magam vettünk ebben részt. Többek között elmondta, hogy mik azok a lépések, amelyeket az elmúlt időszakban már az ukrán kormány megtett. Tehát többek között az egyik, mivel nem csupán kárpátaljai sajátossága az egyre csökkenő gyermeklétszámú iskola, a kormány elkészített egy olyan határozattervezetet, amely a kisebbségi iskolákat létszámtól függetlenül kivonja ennek a rendeletnek a hatály alól, tehát azt jelenteni, hogy a 45 fő alatti általános iskolák is megmaradnának állami finanszírozásban. Azt az információt kaptuk, hogy az augusztus elejére, tehát gyakorlatilag a beiskoláztatás előtti időszakra ez már nyilvános lesz, működni fog, tehát valószínűsíthetjük, hogy ezek az iskolák visszafokozástól, vagy pedig az esetleg más intézménybe való beolvasztás

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу хвалдоктор.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM. Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: szívesen, mint zim nagyon ne pohrai.
1: FM 92.1
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
2: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
2: Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. Ez itt a Zenesáv hangszínek egy fél óra, ahol nem a helyezések számítanak, hanem az árnyalatok. Dalok, amik nem csak szólnak, hanem mesélnek. Hangszínek, amik belülről indulnak és kifelé rezonálnak. Kezdjük! Сегодня в программе музычный трек пролунают песни для вас лавины рейтинги, а нюансы. Песни, які не просто звучать, вони розповідають історії. Відтінки звуку, що народжуються в середині і резонують назовні. Починаємо!

hangszínek, amik nem csak szólnak, hanem maradnak. Egy fél óra, ami nem rangsorol, csak mesélt. A belső világod most csendesebb, de gazdagabb. Ez volt a Zenesáv a Pulzus FM 92.1-en. A következő műsorban új árnyalatokkal, új történetekkel jövök. Sziasztok! Це була передача музичний трек від Тінки Звуку. Дякую за увагу. Залишайтесь надалі з радіо.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Вибьямо 102 и 1 FM.
2: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva.
1: Jodin FM.
2: Klassne radio.
1: Vdorohu.